Hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáshúcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Hagyd már nekem is ettől egy cseh.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remektünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Get free of the bug and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a falevelek, és te mindig szép vagy. Begy párol, lemászok, hogy egy kicsit csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: süllyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Az egyedüllét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM.
1: Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervák kölykök születtek a Nyíregyházi Állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beaték emlékeztetett, mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezet élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosította rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csaknem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Szerválkölykök születtek a Nyíregyházi Állatparkban. A kicsik jelenleg 4 hetesek és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban 2 hím és egy nőstény kölyök található. Testsúlyuk jelenleg 800-900 gram között mozog, tudatta az állatpark. Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került már. A kölykök itt megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtókezelésben is részesültek. Bár a szerván jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását. Híreink végén a várható időjárásról. Ma ismét alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a fő szerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Lustálk, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Kristálykodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: A Csak 10 perc rovatot hallgatják, és az adásokat vissza is hallgathatják, különben a www.csak10perc.hu keresztül. Köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok. Ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. József, köszöntünk, szép napot kívánunk neked, szia!
3: Itt vagyok, és örülök, hogy ezen a mai napon is van, aki meghallgatja a beszélgetésünket. Remélem, hogy tudunk olyat mondani, ami legalább a műsor befejezése után néhány percet még érdeklődésre tart számot, és talán valaki el is mondja egy ismerősének, hogy mit hallott. Mindig ezzel a indulattal és ezzel a tervel állunk szerintem ennek neki.
2: Így van. Kipihented magad?
3: Köszönöm szépen, igen. A pihenés első etapja megvolt.
2: Aha, szuper. Hát de gondolom, ugye lesz még. Amiatt kérdezem, mert volt már műsorunk például a szabadságra menetellel kapcsolatban, hogy az emberek a szabadságokat azt egyáltalán milyen igen. szinten veszik. Komolyan, hogyan, mit, egyáltalán van-e rá szükség? Ma viszont beszélgessem a pihenésről, mert szerintem különben itt azért két részre szakad a tábor, mert ugye Magyarországon mindenki ért a focihoz, meg tudja is. Éppen ezért arról nem vagyok azért meggyőződve, hogy a pihenésről egyhangú vélemény alakul ki mindenkinél. Egy picit nézzünk már mögé, egyáltalán az emberek életében, bioritmusában ez még ugyanolyan pozíciót foglal el, mint régebben? Mert én a gyermekkoromra úgy emlékszem vissza, hogy akkor úgy helye közel mindenki hasonló, mit tudom én, szinten élt és dolgozott, megvoltak a családoknak a két hetei, ugye még akkor voltak ezek a pihenéses két hetek, menjünk el üdülni, mindenki a Balatonra ment, üdülőbe, ilyen vállalati üdülőbe, hát ugye nem vágytak az emberek ilyen ötcsillagos szállodában, mert mindenki ott nyaralt.
3: Illetve vágyhattak volna, mert úgysem volt.
2: Igen. Szóval ez a tradíció, ez változott azóta, mert most azt veszem észre, hogy vannak barátaim, akik egész évben rendelkezésre állnak, folyamatosan dolgoznak, és szinte ezt ilyen bűnként mondják, hogy úristen, neked van időt pihenni? Na hát én teljesen túlvállaltam magam, és akkor kellem.
3: Bontsuk ezt két felé. Beszéltél itt a gyerekkorunkról. Az, ami a mi gyerekkorunkra nézve igaz volt, az bizonyos pontig igaz a mostani gyermekekre is. Ez azt jelenti, hogy egy gyereknek tulajdonképpen az a fajta ritmusa, amit a nyár megbont, az a fajta ritmusa megvan, hiszen most is van iskolaév, és most is van nyári szünet. Ez azt jelenti, hogy addig, amíg a tanulmányaikat be nem fejezik, addig teszik a dolgukat, és nyaranta egy diáknak van több mint két hónapja arra, hogy tulajdonképpen kipihenje magát. Valahogy onnantól kezdődően, hogy elkezdünk dolgozni, vagy befejeztük az egyetemet, főiskolát, vagy kijöttünk az iskolapadból bármelyikből is, és úgy gondoljuk, hogy innentől kezdődően a felnőtt életemet élem, innentől kezdődően ez a fajta rend, vagy ez a fajta ritmus, ez tulajdonképpen megszűnik, bár, és itt jön

0: Nyilván csak ezek a szavak ugye mind más jelentenek. Persze,
1: bélyegezzenek meg engem a hallgatók, akik ezt nem így gondolják, de én azt gondolom, hogy fogjuk fel a szervezetünket, mint egy akkumulátort, amit nem csak meríteni kell, hanem tölteni
0: is. Így van. Na, hát ugye az, amikor éppen a múltkor beszélgettem egy ismerősömmel erről, hogy voltam valahol, ahol éppen pihentem, és akkor mit csinálsz? Mondom, pihenek. Nem csinálsz semmit? De mondom, tényleg, pihenek. Igen. Na de nem csinálsz semmit. És mondom, negyedszer mondom, hogy pihenek, de valószínűleg ezt te már nem érted.
1: Tehát, ne hozzá amikor, fel!
0: Tehát amikor nem csinálunk semmit, meg a pihenek, az teljesen nem ugyanaz. Aha. Most azért pihenek, hogy majd holnap után, vagy a jövő héten legyen valamihez erőm. Itt azért azt gondolom, hogy az intelligencia egy nagyon fontos dolog, hogy különbséget tudok-e tenni a között, hogy nem csinálok semmit, meg a között, hogy éppen pihenek. Na ez azért nagyon sok mindenkinek nehezebb megy.
1: Tulajdonképpen akkor csinálsz valamit, mert akkor pihensz.
0: Így van. Amit igen. mondtál, akkor, amikor régen a szüleink a akkumulátort kivették az autóból, és éjszaka mindenki felvitte a hóna alatt egy előre beharangozott hideg éjszaka előtt, és akkor szépen rátette a töltőre, azt azért tette, hogy másnap, amikor beteszi az autóba, akkor el tudjanak menni a igen. munkahelyre, a gyereket elvigyék az iskolába, hát, és aki nem pihentette, igen. és nem töltötte az akkumulátort, az reggel ott emlegette a mások felmenőit, és csapkodta a motorháztetőt. Tehát ideig kellene eljutnunk, azzal tisztában lenni, hogy az erőm az nem egy végtelen, kiapadhatatlan forrás, hanem az egy olyan dolog, ami egyszer véget ér. Tudod-e, hogy miért van az embereknek szabadsága? Miért van 20-22-25 nap szabadsága valakinek?
1: Lövésem sincs, de ugye ez törvényi szabályozás, hogy mennyinek kell lenni. Igen, igen. Ez biztos.
0: Hát, tehát azért van szabadságunk, hogy vegyük ki. Tehát ezt erre találták ki. Uh-huh. Nagyon sok munkaadó rájön már arra, hogy nagyszerű, amikor valakivel nyitunk és zárunk, és ő éjjel-nappal ott van, de egyre jobban látjuk azt, hogy ezek az emberek egy idő után inkább hát elvégeznek, vagy belefognak bizonyos feladatokba, de nem várhatunk tőlük ugyanolyan szintű, ugyanolyan mértékű és ugyanolyan hatásfokkal bíró munkát, mint attól, aki elhiszi magáról, hogy el tudok fáradni, és aki nem fél attól, hogy elmenjen pihenni. Mert előbb-utóbb minden kimerül és lemerül. Aha. Mint a telefon, amit egyébként szeretünk pihentetni, őt töltjük naponta.
1: Igen. Hú, de elgondolkodható ez a dolog. Hol lehet pihenni, Józsi? Otthon lehet pihenni?
0: Megint csak az intelligenciát kell idehoznunk. Akkor, amikor éppen házi munkát végzek, vagy a kertemet végzem, az nem pihenés. Az egy másfajta tevékenység. Ha nem de tudok
1: kikapcsol?
0: Otthon...
1: Hát én imádok a rádiókabi.
0: Ez nagyon jó.
1: A rádiókabi belődni.
0: Ez aranyos, csak hogy ez nem pihenés. Tehát ez kikapcsolódás. Tehát ez valahol, ez megint egy másik fogalom. Tehát nagyon sok ember számára azért megyek szabadságra, mert ablakot pucolok, függönyt mosok, kifordítom a lakást, az autót, a kerti házat, a mindent, és gyakorlatilag egy hullafáradtan fogok megérkezni a munkahelyemre, most idézőjelbe teszem, ahol majd egyébként jól kipihenem magam, és még meg is fizetik. Tehát az tud otthon pihenni, aki tudja, és el tudja különíteni azt magában, hogy attól, hogy itthon vagyok, attól a házi munka az nem egy olyan, amit nekem kényszerből el kell végezni. Ezért jobb az, hogyha elmegyek, mert megváltozik a körülöttem lévő mindennapok, megváltoznak azok a dolgok, amik körülvesznek, új helyzetekhez, új impulzusokhoz kell alkalmazkodnom, a megszokott kerékvágás az már a múlté, és talán jó is, hogyha a régi és megszokott életemből egy kicsit kijövök, mert talán abban már valamilyen szinten beleragadtunk. Ehhez nem kell feltétlenül a világ végéig elmenni. Azt gondolom, hogy a mi országunk nagyon szép részeket tartalmaz ahhoz, hogy egy átlag család egy átlagos pihenést el tudjon tölteni úgy, hogy annak egyébként van értelme, bár a ház nem lesz kitakarítva a pincétől a padlásig, bár a kertben is lesz még mit csinálni, de vajon én vagyok-e a házamért, vagy a házam van én értem.
1: Hát pontosan. A másik meg azon gondolkodtam, hogy ez azért nem korrekt dolog így a kenyéradó gazdánkkal szembe. Elmegyünk, és akkor másféle tevékenységet vagy munkát végzünk, mit tudom én közben. Segítek, elmegyek a gyerekeknél, kifestünk, stb. Bármi, bármi. Aztán ugye, ahogy te mondtad, nem pihenem ki.

0: magam közben azért kivettem a szabadságot, visszamegyek és pihenek a munkahelyen, és sokkal rosszabb minőségű munkát végzek, mint addig.
1: Na hát örülök, hogy ezt a félmondatomat azért te meghallottad, amit itt elrejtettem, mint egy bombát ebben, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, akár munkaadók, akár munkavállalók, hogy a pihenés arra való, a szabadság, hogy ezt ki kell venni, és akkor, amikor én szabadságra mentem, akkor ott nekem pihennem kell. Nyilván nem jelenti azt, hogy nem végezhetek házi munkát, nem kertészkedhetek, nem lehetek kikapcsolódott állapotomban, de itt azért a határokat, azért azokat illik jól betartani, hogy a szabadság az ne csak azt jelenti, hogy nem vagyok a munkahelyemen, ez nem egyenlő a szabadsággal, és nem egyenlő a pihenéssel.
0: Tehát nem vagyok bekapcsolva, nem vagyok online, ugye?
1: Nem vagyok bekapcsolva ott, igen, hanem be vagyok kapcsolva máshol, akkor helyrajzi kérdés, hogy hol nem pihenek.
0: Értem, értem. Tehát akkor az nem munka, amikor mondjuk Tibi elmegy mondjuk 3-4 napra párjával, és akkor viszi magával a laptopot, minden, mert hát tulajdonképpen akkor tök mindegy, hogy csak
1: helyrajzi kérdés. Helyrajzi kérdés, hogy te hol nem pihensz, pontosan így van. Na, van itt azért, amit még van itt, amit még azért el szoktunk tudni rontani, például az, amikor a munkába való visszaállásnak, vagy visszaállásra nem adunk időt. Most beszélünk arról, hogy valaki elutazott, hazajön hajnalba, és másnap munkába áll.
0: Aha. Igen, tehát ő még akkor sokkal fáradtabb lesz, mint ahogy elment.
1: Pontosan, tehát egy jól tartalmasan megtöltött pihenés után, amelyben más dolgokkal foglalkozom, amelyben más impulzusok érnek, utána azért nem árt legalább egy, de jó, hogyha van két olyan nap, amikor visszaállok abba a rendbe, amelyben az óra csörök, amelyben a rutin feladataimat végzem. Ilyenkor azért nehezebben indulnak be ugye ezek a dolgok bennünk, és azért erre is célszerű, ha tudunk odafigyelni, bár azt mondom, és innentől kezdődően egy kicsit a téma is megváltozik, hogy ez nem csak nyárra igaz, azt gondolom, hogy az egész évre igaz az, hogy egy-egy napokat, vagy egy-egy hosszú hétvégét, vagy egy-egy pihenős időszakot be kell az embernek tennie az életébe.
0: Hát ezek vannak a hosszú hétvégés munkaszünetek.
1: Pontosan, legalább hát ezzel a céllal hozták őket létre, aztán kérdés, hogy ki mire használja, de azt mondom, hogy nem csak a nyár, nem csak az éjszakok, hanem azt kell mondanom, hogy azért a mindennapjaimba is bele tehetek egy-egy olyan fél órát, egy kávészünetet, egy olyan est környéki, vagy egy kora reggel olyan kis ejtőzést, amivel rákészülök, vagy amivel kipihenem azt, ami mögöttem, vagy előttem van. Meg kellene tanulnunk a gyermekeinket is arra, hogy mit jelent bekapcsolódni, és mit jelent az a szó, amikor régen mondtak, hogy elmentünk, és kikapcsolódunk. Na, ezek fontos dolgok lennének, azt gondolom.
0: Hát igen. Na, hosszú volt a beszélgetés, de szerintem megérte, és szerintem a hallgatók, ha végighallgatják ezt, és őszinték lesznek magukhoz, akkor fogják tudni, hogy ennek mi volt az értelme. Hát kívánjuk azt, hogy ez azért menjen át gondolatba mindenkinek. Józsi, nagyon köszönjük, és legközelebb megint hívunk.
1: Örülök, addig is várok. Sziasztok!
2: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 27-e szombat, reggel 6 óra van.
2: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, és felveszik a harcot a vérszívókkal. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beaték emlékeztetett, mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezet élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. A Top Plus programnak köszönhetően tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. A Városháza sajtóosztálya közölte, két helyszínen várhatók fejlesztések. Nyíregyháza és Nagyszállás között kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza, Csárda utca, Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyírjes tanya irányában új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásnak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatait tervezetten 2026. decemberében valósulnak meg. Nyíregyháza Sóstóra érkezik a legtöbb turista. Az esetek többségében 3-4 napot töltenek el városunkban. Ezt Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője mondta rádiónknak.
3: Egyértelmű Nyíregyháza első számú turisztikai vonzereje maga Sóstó gyógyfürdő, az itt található gyönyörű természeti környezettel és az attrakciókkal. Egyre több turista látogat hozzánk, a nyár egy kiemelt főszezon. A turisták elsősorban hazánkból érkeznek, tehát belföldi turisták, de nagyon sok a külföldi utazó is. Elsősorban a szomszédos országokból, Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és Lengyelországból érkeznek hozzánk. Nyilván ilyenkor nyáron a hosszabb üdülések, pihenések is jellemzőek, tehát a többnaposak, de egész évben vonatkozóan a hosszú hétvégék, tehát a 2-3-4 napos programok a jellemzőek, illetve nyilván nem csak üdülési, pihenési céllal érkeznek turisták hozzánk, hanem üzleti út kapcsán is. Az ő esetükben az ilyen 1-2 napos tartózkodások a jellemzőek.
1: Felveszik a harcot a vérszívókkal. Hétfőn a Nyírvévén Nonprofit Kft. Megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi, 33 hektáron földi úton biológiai szúnyoglárva gyérítést végez Nyíregyházán. A sóstói és a bújtosi tavak környezetében, a Tokaji úti piac mögötti vizes területen, Borbánya mélyen fekvő területein, az Igrice csatornánál, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezetében és a város más mélyen fekvő területein zajlik a kezelés a kora reggeli órákban. Pótnapot kedre hirdettek meg. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a Nyírvévé. Indul a dinnye szezon. A termelők kiváló minőségű dinnyére számítanak. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét Magyarországon. Legnagyobb területen Békésben. A szabolcsi és hajdubihari térségben 1245 hektára becsült termőterület. Sárga dinnye termesztéssel mintegy 500 hektáron foglalkoznak. A jelenlegi becslések szerint görög dinnyéből mintegy 160 ezer tonnás, sárga dinnyéből 16500 tonnás termés várható. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a szántóföldi magyar görög és sárga dinnye. Az időjárás kedvezett a növénynek, a tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Vízhigiénés intézkedések a kórházban. Ugyanis a szakemberek a vízhálózat egyes pontjain olyan mikrobiológiai eltérést azonosítottak, amely indokolttá tette a megelőző intézkedések azonnali bevezetését. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban az intézkedés a CVC épületet, a rehabilitációs tömböt, a sebészeti tömböt, illetve a belgyógyászati tömböt érinti. Az intézmény tájékoztatása szerint a vizsgálatok legionella baktérium jelenlétét mutatták ki, amely természetes vizekben is előfordulhat. Az érintett területeken a vízhasználatot korlátozták és alternatív megoldásokat biztosítottak. Emellett megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését és a szükséges ellenőrző vizsgálatokat. A bevezetett intézkedések célja a megelőzés. Kolozsváron rendezték meg a 13. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát, ahol a Nyíregyházi Egyetem is képviseltette magát. Az eseményen a turisztikai innovációtól a diákturizmusig számos aktuális téma napirendre került. A Nyíregyházi Egyetem képviseletében Hanusz Árpád professzor emeritus a turisztikai innováció elméleti hátteréről, a céljairól és hazai példáiról tartott előadást. Komáromi István az egyetem gyakorlóiskolájának igazgatója, kutatótanára pedig az ifjúsági és diákturizmus, valamint az aktív turizmus lehetőségeit mutatta be egy Erdélyt, Székelyföldet és erdővidéket érintő program tapasztalatain keresztül. A tudományos programot hagyományosan terepi szakmai látogatás is kísérte, tudatta az egyetem. Szabolcsban csaknem 13 ezer járművezetőt ellenőriztek az egyhetes országos közúti rendőrségi ellenőrzés során. A vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint 33 esetben intézkedtek olyan gépjárművezetővel szemben, aki ittasan vagy bódultan közlekedett, és két kerékpárost is eljárás alá vontak. A 24 órás alkohol és drogmaraton ideje alatt a 2880 ellenőrzött járművezető közül 9 járművezető volt ittas vagy bódult, és egy kerékpárossal szemben is eljárás indult. Öt ország fiataljai találkoztak egy Erasmus Plus nemzetközi ifjúsági csereprogram keretében, közölte a Nyíregyházi Diákpolgármesteri Iroda. A közelmúltban zajlott egyhetes eseményen öt országból 31 fiatal vett részt. Az olasz, örmény, grúz, lengyel és magyar fiatalok részvételével zajlott program témája a demokrácia volt. Az előadásokon túl a fiatalok az országaik sajátosságaival is megismerkedhettek. Szerveztek szituációs feladatokat, vitákat is. Nem maradhattak el a nemzetközi estek. Ezeken az egyes országokat mutatták be a résztvevők. Utolsó nap pedig egy csángó táncház színesítette a programot. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Technikum örökbe fogadta a Sóstói Múzeum falu Tiszabecsi portáját. Az iskola és a József András Múzeum közötti együttműködési megállapodás keretében egy évre fogadta örökbe a portát. A diákok a múzeum falu szakembereinek iránymutatásával az épület gondozási és karbantartási munkálataiba is bekapcsolódnak, írja a nyiregyháza.hu. A megállapodás emellett lehetőséget teremt a közös szakmai és fejlesztési pályázatok megvalósítására, innovatív oktatási programok kidolgozására is. Július 9-től új tárlat nyílik a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Liminális jelenlét címmel Békési Bernadett munkái lesznek láthatók az intézményben. A kiállítást Komor Zoltán író nyitja meg. A tárlat a könyvtár nyitvatartási idejében július végéig látogatható, közölte a Nyíregyházi intézmény. Ma ismét alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Felveszik a harcot a vérszívókkal, és tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat indokolta az intézkedést. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szabolcs-Szatmár-Berekben már hétfő óta érvényben van a korlátozás. Felveszik a harcot a vérszívókkal. Hétfőn a Nyírvévén Nonprofit Kft. Megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi, 33 hektáron földi úton biológiai szúnyoglárva gyérítést végez Nyíregyházán. A sóstói és a bújtosi tavak környezetében, a Tokaji úti piac mögötti vizes területen, Borbánya mélyen fekvő területein, az Igrice csatornánál, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezetében és a város más mélyen fekvő területein zajlik a kezelés a kora reggeli órákban. Pótnapot kedre hirdettek meg. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a Nyírvévé. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, a Toplusz programnak köszönhetően. Két helyszínen várhatók fejlesztések, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyírjes tanya irányába új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásoknak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatai

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10
2: perc. Egy nagyon különleges témával köszöntjük ma a hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntünk, szép napot kívánunk neked, szia!
3: Itt vagyok, és örülök, hogy újra tudunk beszélgetni.
2: Olyan hallgatói levél érkezett, amit elolvastam, bevallom őszintén, kétszer, és próbáltam értelmezni, és utána rájöttem arra, hogy ez egy tök általános dolog, ami szerintem az emberek nagy többségén, hanem majdnem mindenkinél felütheti magát a párkapcsolatokban. Több hallgató írt arról, hogy tönkre mennek a kapcsolataik. Vannak, akinek a baráti kapcsolatai mennek tönkre, vannak, akinek a párkapcsolatai mennek tönkre, és ilyenkor elgondolkodnak az emberek ezen a dolgon, hogy vajon mit hibáztak, hogy hibáztak. És felvetette több e-mailben magát az a kifejezés, hogy elhidegült tőlem a párom, az ismerősöm. Ilyenkor ugye mi történik az embereknél? Egyáltalán mit jelent ez a szó, hogy elhidegülés? Vannak sejtéseim, de szeretném azt, hogyha ennek van valami szakmai kifejezés, akkor elmagyaráznád nekünk.
3: Nagyon érdekes az, amit mondtál, hogy akkor, amikor egy asztali beszélgetésnél barátokkal, vagy bárhol ez előkerül, egy kapcsolatnak a halála, vagy egy kapcsolatnak a haldoklása, akkor ott biztos, hogy az első 5 percben valaki ezt a szót, hogy elhidegülés, mint valami ördögtől való fogalmat fogja előhozni, és mindenféleképpen valami olyan a kapcsolat megbicsaklására, vagy a két ember közötti kommunikáció hiányára hívja fel a figyelmet, miközben azt kell mondanunk, hogy alapvetően az, hogy az elhidegülés, az egymástól való eltávolodás az egy teljesen természetes pszichikai folyamat tulajdonképpen, aminek egyébként van egy nagyon jó biológiai magyarázata. Azt mondjuk, hogy az ember, és mondjuk mint az állat, és mint a növény, tehát mint az élő lények, ugye arra vagyunk tulajdonképpen beprogramozva, hogy minél változatosabb és minél sokszínűbb genetikát és minél több utódot nemzve tartsuk fenn a magunk faját. Na most, hogyha ezt így nézzük, akkor azt kell mondani, hogy az egy természetes késztetés, hogy az emberek újabb és újabb genetikai állományt akarnak keverni.
2: Hát ez nem megy egyedül, ezt lássuk.
3: Pontosan, így van, és pontosan attól vagyunk mi emberek ugye többek és másabbak, mint az állatvilág, hogy azért mi igyekszünk ezeket a kereteket megtartani, tudjuk, hogy nem keveredhet mindenki mindenkivel össze, mert hova lehetne itt a világ, de azért ezzel mégiscsak számolnunk kell, hogy ott, ahol párkapcsolatok vannak, ott az elhidegülés előbb-utóbb valamilyen szinten előjön. De most menjük egy kicsit még visszább, házasság vagy párkapcsolat. Onnan szoktuk mondani ezt, hogy elhidegülés, akkor azt kell mondani, hogy vannak emberek, akik arra, hogy párkapcsolatban vagy házasságban éljenek, arra ők alkalmatlanok.
2: Tehát aki nem él párkapcsolatban, az világos, hogy nem fog elhidegülni, vagy pedig az szóval, hogy kell értelmezni?
3: Ezt úgy kell értelmezni, hogy
2: ő már annak elhidegült.
3: Nem, vagy le, igen, vagy tisztába jött saját magával annyira, hogy az, hogy egy monogám kapcsolatot ő az életében kialakítson, arra ő a saját habitusa és a saját személyisége alapján alkalmatlan. Tehát valaki nem azért él feltétlenül egyedül, mert nem találta meg élete párját, hanem lehet, hogy azért él egyedül, mert nem is kereste, vagy azért él egyedül, mert úgy gondolja, hogy neki egyedül sokkal jobb, mint párkapcsolatban élni, mert ismeri saját magát már annyira, hogy gyakorlatilag ő neki azzal, hogy hűség, bizony lesznek problémái, és nem akarja ebbe az egészbe belekeverni azt a másik embert, aki lehet, hogy egészen más odaadással élne. Nagyon érdekes, hogy a társadalomban nagyon hamar felvetődik a kérdés egy 18-25 év körüli ember, hogy van-e már barátod, van-e már barátnőd, mikor házasodtok már össze, miért nem keresed meg
2: olyan, azt, aki hozzád élik. Olyan, mint hogy kényszer lenne, nem?
3: Így van, és nagyon sokan sajnos ezt a kényszert, pontosan ahogy mondod, ezt nem tudják megfelelő módon kezelni, és ha már mindenki megnősült, és ha már mindenki félrehez ment, akkor megyek én is, meg teszem a dolgomat, amiről azt gondolom, hogy az, és közben egyik-másik kapcsolatomra ugyanaz derül ki, hogy én nem tudok ebben a kapcsolatban jól megmaradni, és jól élni, mert teljesen másfajta az élethez és a másik emberhez való viszonyom, más a habitusom, más a beállítottságom, van, aki azt mondjuk, hogy minden lehetőséget kihasznál, ami csak előtte van, más azt mondja, hogy én nagyon jól tudom ezt kordában tartani, az ösztöneimet, és nagyon jól tudok mit kezdeni az újdonság erejével, meg a folyamatosan felém jövő impulzusokkal. Tehát azt kell mondani, hogy egy olyan dolog az elhidegülés, ami biztos, hogy jön. A kérdés az, hogy mit kezdünk vele.
2: Na hát mit kezdjünk vele?
3: Hát egy nagyon érdekes dolog az, hogy van, amikor alkalmas erre személyiségétől függően, mondjuk az az ember, aki ezt elkezdi magán érezni, és nem biztos, hogy ezt feltétlenül egy párterápiás beszélgetéssel kell helyre tenni, mert valamikor elég, hogyha az a fél, aki ezt érzi, vagy az a fél, aki ezt kapja, odafigyel önmagára, meg odafigyel a másikra, és csupán egy szakemberrel való négy szem közti beszélgetések jól felépített folyamatában ebből ki tud jönni, és persze van olyan is, amikor már ott tart ez a dolog, hogy mindenféleképpen párterápiára van szükségük ahhoz, hogy ezen túl tudjanak lépni, és túl tudjanak lendülni, mert nyilvánvaló ezt lehet kezelni. De azt kell mondanunk, hogy valamilyen szintig. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy azért mennek el pszichológushoz, mert szeretnék az egész kapcsolatukat újra kezdeni. Annak nem sok értelme van.
2: Lehet ilyet csinálni, mert szerintem nem.
3: Azt gondolom, hogy az újrakezdéssel az a probléma, hogyha újra elkezdem azt, amit eddig csináltam, most hol vagyok, párterápián, tehát én most az egészet újrakezdem, akkor majd két év múlva újra párterápiára fogok járni. Tehát újrakezdeni, vagy újat kezdeni, vagy a meglévő alapokra valami mást felépíteni, az egy egészen mást jelentő dolog. Újrakezdeni azt, amit eddig csináltunk, annak nem sok értelme van.
2: De nagy igazság ez. Hogyan lehet ezt megmenteni? Tudom, hogy változni kell mindenkinek. Okay,
3: azt gondolom, hogy itt az a legfontosabb ebben, hogy abban egyet kell érteni már az első beszélgetésben, hogy komolyan gondoljuk-e azt, hogy mi ezt mi együtt akarjuk folytatni. Ezt mi egy völgynek tekintjük, amin együtt valahogy majd áttevickélünk, vagy ezt egy olyan szakadéknak tekintjük az életünkbe, amiben beleszakadtunk mind a ketten, és ebből már nem tudunk jól kijönni.
2: Hát de Józsi, valami miatt kihűlt valami. Tehát ugye az is lehet, hogy oké, rendben, még vannak ilyen, mit tudom, szeretett szálak, meg ilyenek, ezekre különben lehet építeni? Tehát, hogy
3: mindenre lehet építeni, amire azt mondjuk, hogy ezek a te szavaiddal élve, ezek a szeretett szálak, ezek nekem is, meg neked is ugyanazt jelentik. Akkor erre tudunk építeni. Ha azt mondjuk, hogy szerintem erre kellene, arra a másik azt mondja, hogy attól, hogy mi egyházban lakunk, attól, hogy mi egy családi vállalkozást működtetünk, attól, hogy nekünk van két vagy három gyerekünk, ez önmagában se egyetlen kapcsolatot nem fog megmenteni, csak azokét, akik azt gondolják mindketten, hogy ez mindkettőnknek ugyanannyira fontos. Nem született olyan gyermek, aki képes megtartani egy olyan kapcsolatot, amelyből valaki ki akar szállni. Ilyen gyerek még a világon nem volt.
2: Hú, de fura, pedig azért én úgy gondolom, hogy nagyon sok ilyen típusú kapcsolatot tényleg ezzel az indokkal tartanak össze, erőnek erejével.
3: Vagy összetartanak valameddig, amíg mondjuk a szülői kötelesség, vagy a szülői felelősség véget nem ér, és akkor majd azt mondják, hogy most már a gyermek 14 éves, vagy most már a gyermek 15, és akkor most mondjuk azt, hogy akkor legyen vége. Itt egy nagy kérdés, hogyha megkérdeznék ezt a fiatalt, majd nagyon sokszor ugye felnőttként majd eljön, és akkor azt mondja a pszichológusnál, hogy nagyon rossz házasságot éltek a szüleim, tudom, hogy azt hitték, hogy nekem ez jó lesz, és miattam tették, de én nem láttam azt, hogy a apukám virágot hozott volna az anyukámnak, én nem láttam azt, hogy az anyukám belehuppan az apukám ölébe és megpuszíja, pedig szegények azt hitték, hogy ezzel jót tesznek. De én nem tudom, hogy milyen a jó házasság, mert én nem olyanban nőttem fel, mondja ezt mondjuk valaki, akinek a szülei azt hiszik magukról, hogy egyébként azzal, hogy amit tettek, hogy hibernáltak egy kapcsolatot a maga problémáival együtt, felkiáltással, mert a gyerek egész családban nőjön fel, hát ez minden volt, lehet, hogy egész is, csak mondjuk nem volt család. Mert az apa, meg az anya, a férfi, meg a nőkép nem alakult ki benne.
2: Mert ugye a gyerek másol, és hát a rosszat is tudja másolni.
3: Mindent másolunk, amit látunk. Először hűen, aztán, hogyha kinőtt az agyunk, akkor onnantól kezdődően pedig már megmérjük, hogy azt, amit én az apámtól láttam, meg az anyámtól láttam, az követendő-e, vagy nem. És direkt kerülöm azt, hogy jó példa, vagy rossz példa, mert szerintem minden példa jó. Az egyik arra jó, hogy kövessük, a másik meg arra jó, hogy na, így nem kell csinálni.
2: Az időnk letelt, de még egy kérdést fel kell tennem. Az intelligencia számít-e abban, hogy mondjuk egy elhidegült párkapcsolatot valaki helyre tud-e hozni jó eséllyel, vagy nem?
3: Azt gondolom, hogy igen, amikor már az intelligencia szó alatt azt is értem, hogy már nem csak önmagamat keresem ebben a kapcsolatban, hanem képes vagyok átülni egy másik székbe, hogy saját magam onnan tudjam látni, ahonnan egyébként te látsz engem. Ez intelligencia nélkül nem megy.
2: De hát itt van óriási szerepe annak a külső szakembernek, aki nem mi vagyunk.
3: És itt van annak szerepe, hogy azzal a tudattal kell nekiállnunk valaminek, hogy ezt mind a ketten akarjuk. Úgy, hogy ez csak a párkapcsolat egyik fele, meg a pszichológus akarná, ez úgy egészen biztosan nem fog működni.
2: Reméljük, hogy tudtunk segíteni, és köszönjük az e-maileket ebbe a témakörbe is, várjuk a továbbiakat, és tartsanak legközelebb is velünk. Józsi, nagyon szépen köszönjük, és jó pihenést kívánunk neked!
3: Köszönöm szépen, nektek is ugyanezt kívánom!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a dinnye szezon. Nemzetközi fórumon az egyetemisták és örökbefogadták a Skanzen Tiszabecsi portáját. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a szabadföldi magyar körög és sárga dinnye. Az időjárás kedvezett a növénynek. A tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon. Legnagyobb területen Békésben. A szabolcsi és hajdúbihari térségben 1245 hektára becsült termőterület. Sárga dinnye termesztéssel mintegy 500 hektáron foglalkoznak. A jelenlegi becslések szerint görög dinnyéből mintegy 160 ezer tonnás, sárga dinnyéből 16500 tonnás termés várható. Nemzetközi Turisztikai Tudományos Fórumon képviseltette magát a Nyíregyházi Egyetem. A 13. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát Kolozsváron rendezték. Az eseményen a turisztikai innovációtól a diákturizmusig számos aktuális téma napirendre került. A Nyíregyházi Egyetem képviseletében Hanusz Árpád professzor emeritus a turisztikai innováció elméleti hátteréről, céljairól és hazai példáiról tartott előadást. Komáromi István az Egyetem gyakorlóiskolájának igazgatója, kutatótanára pedig az ifjúsági és diákturizmus, valamint az aktív turizmus lehetőségeit mutatta be egy Erdély, Székelyföldet és erdővidéket érintő program tapasztalatain keresztül. A tudományos programot hagyományosan terepi szakmai látogatás is kísérte, tudatta az egyetem. Örökbe fogadta a Sóstói Múzeumfalu Tiszabecsi portáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Páltechnikum. Az iskola és a József András Múzeum közötti együttműködési megállapodásnak keretében egy évre fogadták örökbe a portát. A diákok a múzeumfalu szakembereinek irányításával az épület gondozási és karbantartási munkálataiba is bekapcsolódnak, írja a nyiregyháza.hu. A megállapodás emellett lehetőséget teremt a közös szakmai és fejlesztési pályázatok megvalósítására, innovatív oktatási programok kidolgozására is. Ma ismét alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 évesek

with a Moo Moo Man.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrisebb hírei a 103.9
2: Best FM-en. Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervák kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beaték emlékeztetett, mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezeti élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosította rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csaknem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Szervál kölykök születtek a nyíregyházi állatban.

0: hatását. Híreink végén a várható időjárásról. Ma ismét alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
2: Annyira igyekezzünk el a mai műsorban, amúgy köszöntöm a rádió hallgatókat, indul a Csak 10 perc rovat, mert a peptidekkel kapcsolatban három adás is fellehető a csak10perc.hu-n keresztül. Móri Gyulával beszélgettem. Szia doktor úr, jó reggelt kívánok!

0: És ugye ami a legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy ilyenkor a hallgatóknak mindig tengernyi kérdése van, tessenek türelemmel lenni. Már csak azért is, mert hogy ma ki kell végezzem ezt az egész témát, mert annyi fontos dolog van még ennek a folytatásában, meg a következőkben, amit a hallgatók feltettek, és tök jó kérdéseket, amiket nagyon szépen köszönjük. Csak 10perc.hu-n keresztül hallgathatják vissza különben múlt heti adásokat is, mint az előttieket, úgyhogy legyenek a vendégeink. Na, doktor úr! Mi az, hogy tisztaság, amikor mondjuk előállítanak egy ilyen peptidet? Van olyan, hogy nem tisztaság? Vagy?
1: Na, akkor egy picit tudod, visszalépünk, és akkor megnézzük rendesen ezt a kérdést. Ugye nagyon sok felbuzdulás jött, hogy gyógyítsunk mindent peptiddel, az csak jó lehet, hajrá, hol lehet beszerezni.
0: Ugye, hát ezt nem mondhatjuk el.
1: Nem ez a lényeg. Mindenki megtalálja, ha akarja, de egy nagyon fontos mondatot azt hiszem nem hangsúlyoztam eléggé. A peptid az orvos kezébe való, és nem a betegébe. Tehát,
0: nem a beteg veszi be? A beteg magától ne gyógyítsa magát, ebbe egyetért.
1: Tehát az orvos döntse már el, hogy mikor és mennyit az adott betegnek. Tehát ezek nagyon személyre szabott dolgok, ezek már nem ilyen általános gyógyszerek, hogy mindenkinek ugyanaz a tabletta ugyanabban a mennyiségben, és akkor készen vagyunk. Uh-huh.
0: Tehát ez úgy nem ez azért, mert mindenkinek más és más a hormon gyűjteménye, az alapjába véve
1: a hormon szintje, és
0: amire kell majd
1: a
0: ez.
1: Problémája. Így van. Akkor ezt a tisztasági kérdést is nézzük még meg. Nem mindegy, hogy honnan szerzett be. Tehát hol gyártják, mi keveredik hozzá a gyártásnál, mennyire tiszta az az üzem, ahol gyártják. A pontos hatóanyag tartalma.
0: Gyula, hazudni mindenki tud. Hát ki fogja azt leírni, hogy nálunk nincs tisztaság, meg stb. Hát mindenki le fogja.
1: De van, akinek ezt kötelez egy gyógyszergyárból, miért nem feltételezett, hogy az ilyen-olyan anyagok belekeverednek a
0: hát dolgok. Ott van egy akkreditáció, hát egy igen, legalizált igen, helyen.
1: Akkor most gondolj már bele, hogy akkor ezt sem lehet máshogy legyártani. Az oké, hogy most kutatási célokra ugye ott gyártják, ahol akarják, mert hát elvileg embernek nem adható, ugye azzal kezdődik. De nézzük csak meg,
0: figyelj, akkor a lehet egy vízióm? És akkor szerintem a hallgató meg fogja érteni, hogy miről beszélek, jó? Most akkor jó. Legyek én Tibi, az influencer. Jó? És én eldöntöm azt, hogy, és megkereslek téged, te meg egy mérhetetlenül nagyon gazdag ember vagy, milliárdokkal, csilliárdokkal, de nem vagy doktor, hanem te most csak Gyula vagy. És te egy nagy befektető vagy, és én megkereslek téged ezzel az üzenettel, hogy nekem van 3 millió követőm, és kezdjünk el erről, vagy én elkezdek erről beszélni, rám szabva készítsünk el egy ilyen akármicsodát, keresünk gyorsan egy üzemet, összepakolunk valamit, gyönyörű lesz a csomagolás, elkezdünk rá marketing kampányt csinálni, és eladunk belőle baromi sok, mit tudom én, ilyen terméket.
1: Nem kell ilyet csinálni.
0: Ez a kérdőjel?
1: Sajnos sokkal egyszerűbb ennél a helyzet. Tehát te kitalálod, mint influencer, hogy ilyet akarsz, még nem is kell csilliárdos embert találni, elég egy minimál befektetés.
0: Akkor mert, nekem te nem kell
1: mert, Kína, mert Kínában legyártják.
0: Ja, értem.
1: Aha. Kínában legyártják, behozod, és nem tudod, mit hozol be, és innentől kezdve kezdődnek a
0: De erősíts a meg abba, hogy Magyarországon azért lesz, vagy itt a környezetbeli területeken olyan hatalmas, nagy akreditált gyár, ahol
1: hát ez
0: mondjuk
1: ezt... Hát de most, ha jelen pillanatban ezeket...
0: Már van, vagy még nincs?
1: Hát, volt a világban ilyen, hát beszéltünk róla, hogy ugye a tiltásig azért ez gyógyszergyári minőségben, ezek az összeállító gyógyszergyárak, ezek tökéletesen meg tudták csinálni. Oké, na tehát ez a baj, amikor ugye ha sérült vagy szennyezett peptid kerül be, ugyanaz, mint amikor a filmeken ez a szennyezett drog kerül az utcára. Tehát ez igazából...
0: Ez kárt okoz.
1: Hát ő kőkeményen kárt okozza. Most mi a lényeg? Amit talán megint nem hangsúlyoztunk eléggé. Van pár olyan peptid, amely pár peptidet egyszerűen fogod magad, és a gyomorsav nem bontja el. Tehát ha nem bontja el a gyomorsav, akkor igazából be tudod venni, mondjuk úgy, hogy szálljon át.
0: Igen.
1: Igen ám, de a peptidek zöme az nem ilyen.
0: Ha nem szúri.
1: Tehát olyan, mint az inzulin, és ugye beszéltünk is erről, ha nem szúri. Na most innentől kezdve, viszont ha valamit beszúrtál, azt azért nem tudod hip-hop onnan csak úgy kivenni.
0: Nem őrül ki a szervezetből? Nem közömbösíti
1: hát,
0: a mája?
1: De ha bevittél valami olyat, meg olyan mennyiségben, oké, mennyiség, nézzük már egy példát. Számos olyan peptid van, amely a növekedési hormon szintet tudja növelni. Jó ez nekünk? No, nézzük meg, mi lesz, ha finoman, hozzáértően növeled. a növekedési hormonok szintjét. Az alvás minőséged javul. A minőségi javulás lesz a hajban, a bőrben, a körmökben, gyorsabb gyógyulásod lesz sérülésekből, több izmod lesz, jobb izomépítésed lesz, és a felesleges izom könnyebben leadod. Kellene neked ez a peptid?
0: Ezek alapján kellene, de ugyanúgy a rossz is nőhet.
1: Nem. Ha ezt a peptidet az adott személyre szabva jól adagolod, tehát nem általában a személyre szabva jól adagolod, akkor ezeket fogod látni.
0: Jó.
1: Oké, okay, csak mi van akkor, ha elrontod az adagolást? Krónikusan megemeli a vércukorszintet, tehát inzulinrezisztens leszel, vagy cukorbeteg.
0: Tehát még kárt is okozó.
1: A porcok, amelyek nem csontosodtak még el, elkezdenek növekedni, ilyen akromegális, nagy testépítőknél lehet ilyet látni, hogy az arc szerkezete, a csont szerkezete az arcnak megváltozik, az áll, megnő, a kéz, láb szintén nő, és ha rejtett tumorod van, azt megnövelheti, és arról ez még egy nagy kérdés, most kutatják, hogy új tumor kialakulást tud-e okozni. Na, akkor most is akarod?
0: Nem, én abszolút nem. Én
1: egy ilyet biztos nem tenném. Forgatókönyv között a különbség?
0: Hát az, hogy az egyik...
1: Az orvosi és a tiszta jó peptid.
0: Igen.
1: Bizonyám. Na, így már érthető, hogy miért mondom azt, hogy
0: én... Hol találok én olyan orvos, Gyula, aki nekem ebbe a dologba fog most majd sehol tudni segíteni?
1: Most sehol. Azért nem, mert tilos neki.
0: Akkor miért beszélünk
1: el? Azért, mert júliusban a világ megváltozik. Ezt már beszéltük a múltkor, hogy júliustól számos hasznos peptid visszatér, és a szájon át alkalmazhatóak pedig nagyon komoly és jó minőségben már ott vannak. Három csoport van a peptidekben, jelenleg is legálisan felírható, még egyszer mondom, felírható, nem fogod magad, aztán szurkálod magad fejből. A másik pedig lesznek a júliusban visszatérő, kipróbált jó peptidek. Tehát ugye ez most visszatér a világba. És a tiltott rengeteg, az a harmadik csoport, de oda meg nem kell menni, ahogy már ezt ugye Harry Potterben a Hagrid is megmondta, hogy nem kell menni a tiltott rengetegbe.
0: Itt most három dolog történik. Lesz majd egy engedélyezés. Az engedélyezés után megindul majd egy óriási ipari átalakulás ebben a témakörben, tehát ez egy nagyon felkapott téma lesz, és ez különben a jókat is, meg a rosszakat is, most a rosszakat vegyék idézőjelbe, arra fogja ösztökélni, hogy gyorsan lépjenek. Tehát itt azért lesznek olyan készítmények, amiket a gyorsaság és nem a szaktudás fog majd életre hívni. Itt elővigyázatosnak kell lenni. De a harmadik a felhasználási terület, amit te azt mondtad, hogy orvosok segítségével kell lekövetni. Ők mikorra tudják majd szerinted ezt az egész dolgot, úgymond tudás
1: gyertekában? A tudás elérhető, tehát a tudás már elérhető, ugye, mert hogy hosszú éveket már dolgoztunk ezekkel az anyagokkal, csak most már nem lehet őket érdemben, minőségben beszerezni. Tehát ahogy beszerezhetőek lesznek, akkor én azt gondolom, hogy ezzel ilyen szempontból nem lesz gond. Tehát mondok egy példát, hogy én most dolgozom például egy 10 éves kisfiúval, 4 hónap alatt csak megjelent a hasi fájdalom, kézizületi melesség, térdízület szétesett, egy trojikus betegség, egy autoimmun ízületi gyulladás hatalmasodott el rajta. Minősített, klinikailag tesztelt megoldásokat használunk nála, és gyógyszer nélkül nem volt ilyen szteroid injekciók, meg tabletták, meg semmi. És már nincs hasi panasza, a térdpanasz 70%-ban, a kézpanasz már néhány hét alatt 50%-ban gyógyult. Tehát működnek ezek a dolgok.
0: Ezt a peptides dolgot alkalmazzátok?
1: Ebben van, igen, vannak ebbe a csoportba tartozó kezelések a terápiájában.
0: Egyetemszerűen, ami nincs engedélyezve, az még nem, persze.
1: Az nem Milyen? Lehet, persze. Akkor sem, ha jó, akkor sem, ha júliustól engedélyezik. Hát ugye ilyenkor minden...
0: Ha én a kisfiúnak az aggódó édesapja vagyok, akkor számunkra egy óriási lehetőség lehet majd ez a július végi átminősítés, és onnantól kezdve sokkal több lehetőségem lesz a gyermekemnek a meggyógyítására?
1: Igen, bár szerencsére ehhez a kórképhez érdemben most is elérhetőek a dolgok. De számos olyan van, ahol nagyon nagy mértékű javulást lehet majd elérni azzal, hogy a régi új peptidek visszatérnek, hogy így fogalmaznak.
0: Jó, oké, rendben. Letelt az időnk, ennek a folytatásban is vannak kérdéseink, amik hasonszőrűek lesznek, vagy illetve ezt a témakört egy picit másabb oldalra fogják megvilágítani. Tartsanak holnap velünk mindenféleképpen, doktor úr. Nagyon hálásan köszönjük a válaszokat, szép napot neked. Szia, szia.
1: Szép napot, szervusz.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mega Monster Truck Show Nyíregyházán a Bújtosi Parkban. Előadások június 19-21 és 26-28 között. Autós, motoros, kaszkadőr show, drifter és motoros ugratás lángok között és autók felett űrdongó átalakulása és Villám McQueen élőben.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Felveszik a harcot a vérszívókkal, és tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A NÉBIH közölte, a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat indokolta az intézkedést. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szabolcs-Szatmár-Berekben már hétfő óta érvényben van a korlátozás. Felveszik a harcot a vérszívókkal. Hétfőn a Nyírvévén Nonprofit Kft. Megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi, 33 hektáron földi úton biológiai szúnyoglárva gyérítést végez Nyíregyházán. A Sóstói és a Bújtosi tavak környezetében, a Tokaji úti piac mögötti vizes területen, Borbánya mélyen fekvő területein, az Igrice csatornánál, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezetében és a város más mélyen fekvő területein zajlik a kezelés a kora reggeli órákban. Pótnapot kedre hirdettek meg. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a Nyír VV. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, a Toplus programnak köszönhetően. Két helyszínen várhatók fejlesztések, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyíregyháza tanya irányába új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásoknak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatai tervezetten 2026. decemberében valósulnak meg. Ma ismét alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: lennék itt a Best FM-en június 27-én. Nagyon szép szombati napot kívánok mindenkinek, és hogyha a listát nézem, akkor azt látom, hogy Horváth Tomi jön egy fehér hollóval, de az óra már is Amy Winehouse dalával indul. Rádiózom velem, én kettőig itt vagyok.
1: 103.9 Best FM.
2: Megédesíti a napod.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best.

0: jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
1: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
2: Mert ez a 100%

Én is nagyon szeretek mosolyogni, és nagyon sokszor mosolygok is mindenféle szituációban. Főleg közlekedésben szeretem nagyon alkalmazni, amikor más mondjuk emeli a kezét, és tudom, hogy mit akar mondani. Én pedig csak visszamosolygok, és mutatom az irányt. Tessék akkor haladni. Egyébként a mosoly az egyik leghatásosabb nonverbális eszközünk, mert hogy tényleg nem csak a feszültségnek az oldására kiváló, hanem pszichológiai fegyverként is működik. Gondoljuk csak el, hogy mekkora magabiztosságot sugároz egy mosolygó ember, és azonnal szimpátiát ébreszt, én ebbe is biztos vagyok, úgyhogy éppen konfliktus helyzetben vagy tárgyalási helyzetben könnyen az ember javára fordíthatja az egyensúlyt. Ezzel egyetértek, azzal is, hogy csodás szombati reggelt kívánok mindenkinek, jó kávézást, ébredezést, redőnyöket még föl lehet húzni, egy jó kis szellőztetés után aztán mondom, hogy hogyan is alakul a mai hőmérsékletérték. Barbra Streisand.

Nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, csiripelnek a madarak, és a lágy szellő még remélhetőleg minden szobát, mellékhelyiséget jól le tud hűteni. Hát nem lesz ez így majd a későbbiek folyamán, úgyhogy még most kell letudni mondjuk azokat a dolgokat, amik így szükségesek a hétvégéhez. Gondolok itt a bevásárlásra, szellőztetésre, nem tudom ki az az ügyes már, aki mondjuk éppen a függönyt lekapta, és kitette, hogy száradjon, mert hogy ilyenkor tökéletesen sícsúgy meg lehet ezeket a műveleteket készíteni és végezni. Hát a reggelizéshez van némi ötletem, és azt gondolom, hogy ilyenkor jobb, hogyha ideálisan választunk reggelit, legyen energiadús, de a gyomrot egyértelműen ne terhelő fogásokra gondoljunk, mert hogy azért ebben a melegben szerintem nem is vágyunk annyira ilyen dózis ételre, hanem valami kis fincsi, könnyed, gyümölcsökkel teli smoothie-kra, vagy éppen egy olyan finomságra, amit én is elkészítettem a tegnapi napon. Görög joghurtot friss gyümölcsökkel nagyon jól tud működni. Én még este el szoktam készíteni, összekeverem a natur joghurtot egy kevés mézzel, de van, aki juharszíropot használ, vagy minden mást, és ezt megszórjuk idén gyümölcsökkel. Nagyon fontos szerintem, hogy olyan gyümölcsöket fogyasszunk, amiknek most van aktualitása, cseresznye, megy, kis szeder, eper, vagy éppen lehet még egy kis ribizlit is így beledobálni. Ezek jól össze fognak érni ezzel a joghurttal, mármint az ízek, és utána pedig lehet a tetejére szórni chia magot, vagy lemmagot, mindenféle ilyen kis darált dolgokat. Én nagyon szeretem például a diót, kesudiót, mandulát. Hát ezek nagyon fincsék, úgyhogy én ezt a könnyed reggelit választom. Mára, ha önnek jobb ötlete van, nyugodtan írja meg nekem, engem megtalál a Messengeren. Nagyon jó dalokkal készültem, Eros Ramazzotti és Anastasia pedig a folytatásban ezt meg is pékeli.

0: tavaszunk semmiképpen nem lehet a hőmérsékletre, és aki szereti a nyarat, mert hogy nyár van, és értelemszerűen azért itt egész héten csodás 30 fok feletti hőértékeket, sőt, azért van olyan, ahol ilyen 39 fokot is súrolhatta a hőmérő kiganyszála, és olyan jó, amikor az ember mondjuk az autóját is be tudja tenni éppen garázsba, mert amikor beülünk, akkor előfordulhat, ha egész nap napon van az autó, hogy hozzáérünk a kormányhoz, aztán süti a kezünket, úgyhogy ha tudjuk, tegyük be, mondjuk garázsba, vagy éppen mindenféle praktikával próbáljuk meg védeni a naptól. Hát, hogy hogyan alakul ma az időjárás, majdnem, hogy azt kell mondanom, hogy ugyanúgy, mint tegnap, vagy éppen tegnap előtt, mert hogy a mai napon is alig lesz felhő az égen, ami eltakarná a napot. Hát ebből kifolyólag csapadék sem érkezik, tehát ez a hírem, és hogy a napközben is még mindig csak helyenként lesz élénkebb a légmozgás, azért úgy állni fog a levegő, ezt kell, hogy mondjam. Az UV-sugárzás viszont nagyon erős, helyenként pedig extrém lehet, úgyhogy tovább fokozódik a hőség. A legmelegebb órákban akár 34 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Én pedig mutatom a következő dalt, Halott Pénz, itt a 103.9 Best FM-en.
1: Most hallgasson! Ez a Best FM.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

99 Best FM szólnak a legjobb zenék. Jó utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedést. Tudjuk jól, hogy ilyenkor, amikor nagy meleg van, kánikulaton pulhatnak a reflexeink, ugye megnő a reakcióidő, emiatt vezessünk még körültekintőbben, és tartsunk megfelelő követési távolságot, nem babráljuk mondjuk a telefonunkat, és a biztonsági öv használatára is figyelünk. A hírekre is figyelünk, hiszen jön mindjárt 9 órakor Andi a legfrissebb infókkal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a dinnye szezon. Nemzetközi fórumon az egyetemisták és örökbefogadták a skanzen tiszabecsi portáját. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a szabadföldi magyar körög és sárga dinnye. Az időjárás kedvezett a növénynek. A tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon. Legnagyobb területen Békésben. A szabolcsi és hajdubihari térségben 1245 hektára becsült termőterület. Sárga dinnye termesztéssel mintegy 500 hektáron foglalkoznak. A jelenlegi becslések szerint görög dinnyéből mintegy 160 ezer tonnás, sárga dinnyéből 16500 tonnás termés várható. Nemzetközi Turisztikai Tudományos Fórumon képviseltette magát a Nyíregyházi Egyetem. A 13. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát Kolozsváron rendezték. Az eseményen a turisztikai innovációtól a diákturizmusig számos aktuális téma napirendre került. A Nyíregyházi Egyetem képviseletében Hanusz Árpád professzor emeritus a turisztikai innováció elméleti hátteréről, céljairól és hazai példáiról tartott előadást. Komáromi István az Egyetem gyakorló iskolájának igazgatója, kutatótanára pedig az ifjúsági és diákturizmus, valamint az aktív turizmus lehetőségeit mutatta be egy Erdélyt, Székelyföldet és erdővidéket érintő program tapasztalatain keresztül. A tudományos programot hagyományosan terepi szakmai látogatás is kísérte, tudatta az egyetem. Örökbe fogadta a Sóstói Múzeumfalu tiszabecsi portáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Páltechnikum. Az iskola és a Józsa András Múzeum közötti együttműködési megállapodásnak keretében egy évre fogadták örökbe a portát. A diákok a Múzeumfalu szakembereinek irányításával az épület gondozási és karbantartási munkálataiba is bekapcsolódnak, írja a nyiregyháza.hu. A megállapodás emellett lehetőséget teremt a közös szakmai és fejlesztési pályázatok megvalósítására, innovatív oktatási programok kidolgozására is. Ma ismét alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

zenékkel pedig megspékeljük mondjuk ezt a délelőtti órát. 9 óra után vagyunk, én pedig nagyon szép szombati napot kívánok egy kis kalendáriummal és programajánlattal is spékelve. Indítom ezt az órát,

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Edzés közben is a Best FM-et hallgatom, a munkahelyen és otthon is.
0: Bárhol is vagy, ott van veled.

Kérdés pedig fölteszem, hogy hol jobb most, bent vagy kint? Hát ugye még egyelőre kint talán, igen. És hogyha valakinek sok dolga van, biztos, hogy megindul még a reggeli órákban, vagy ó, hát már lehet, hogy le is tudta mondjuk akár a bevásárlást, akár a nem tudom én milyen esti bulira készülődési szaladgálást gondolok itt, fodrász, köröm, meg kozmetika, meg minden. Hát nagyon jó idő lesz, úgyhogy én ajánlom a feltűzött hajakat, már itt a hosszúhajú hölgyekkel egyetemben gondoltam erre, hogy biztos, hogy jobb választás lesz, mert hogy le fogunk izzadni, abba biztos vagyok, mert hogy ma is marad még a jó idő, a 30 fok jóval feletti hőértékeket lehet majd kihasználni, akár strandon, akár beltéren, és a klímák tisztítása után is, azért meghúzódni érdemes lesz majd. Én csodás napot kívánok mindenkinek, jó utat és balesetmentes közlekedést. Jönnek a legjobb zenék itt a Best FM-en, nem sokára megyünk egy hófehér jaguárral, szigorúan kabrió változatban, de előtte a Rasmus, itt a Best FM.

És milyen szerencsések vagyunk mi hölgyek, hogy sokkal könnyedébben tudunk öltözködni, mégis csinosan mutatkozni bármerre is megyünk, mint a férfiak. És egy picit most csak azért sajnálom őket, mert tudom, hogy nagyon sok férfi felszolgáló, például hosszú ujjúing, alatta persze póló, az mindig kell, felszívja a nedvet, és tudom, hogy melege van minden olyan férfi embernek, aki mondjuk most hosszú ujjúinget, netán még mellényt és zakót és nyakkendőt is fölvesz, együtt érzünk velük, de nekünk azért nőknek nagyon szerencsés az, hogy millió kis cuki felső és szoknya rövidnadrág között tudunk válogatni, úgyhogy nem sokára meg is nézem, hogy így a 2026-os nyári divat mit is diktál, amiben ebben a melegben is csodálatosan tudunk megjelenni. Na hát megjelenésre azt gondolom, hogy nagyon sokaknak lesz oka, hiszen a hétvége az mindig hozza a rendezvényeket, az esküvőket, a János netán a László napi bulikat, mert hogy egy kis kalendáriummal érkeztem, amiben megtudjuk majd, hogy kiket is ünneplünk. Előtte legyen tánc!

a legjobb.

0: A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenn ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó sorban már a nap végéhez közeledik.
1: Sziasztok, Brigi vagyok, imádom a Bestefemet, otthon szoktam hallgatni főzés közben, nagyon jó zenéket adnak, imádom az összes műsorvezetőt, és hajrá Bestefem!
2: Mindenből a legjobbat, a 90-es és 2000-es évek

Best FM-en a legjobb zenék között jön még a Gorillaz, a Fugees és a Nikás Péri Menó, amit nagyon sokan tudnak majd igazi átéléssel énekelni, szoktam mondani, de tényleg így van ez. A régi nagy slágereket ugye nem tudjuk elfelejteni, én pedig mindig nagyon örülök, amikor olyan fiatal csapattal van szerencsém akár bulizni vagy találkozni, akik még nagyon szeretik azokat a dalokat, amit együtt tudnak adott esetben a szülőkkel vagy a nagyszülőkkel énekelni. Hát csodás napot kívánok mindenkinek, június 27-e van. A mai napon a Jánosokat, a Pálokat és az Őrsöket is tudjuk köszönteni, mert hogy ők ünnepelnek, holnap pedig jönnek majd a Lászlók, a Kamillák, az Olgák vagy éppen a Tordák, mert hogy ilyen különleges nevek is szerepelnek a palettán. Egyébként a mai napon az ENSZ valamikori 1987-es határozata alapján a kábítószer ellenes világnapot hozták létre, és ehhez a dátumhoz ez is kapcsolódik. No meg az is, hogy jön az ígérdal, ez a beszélgetés.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A legjobb zenék itt a Best FM-en szólnak, június 27-e van, és van már egy programom, majd csak délutánra. A reggeli után készülünk majd az ebéddel, aztán egy pici pihi, és meg lehet indulni akár Nyírszőlős felé, ahol a mai napon tartják a 10. Fakanál Fesztivált, majd délután 1 órától egészen este 10-ig. Hozom ennek is az ajánlatát, ennek a programnak, csak hogy legyen éppen a hétvégére egy kis lehetőség, ami közül egyébként érdemes szemezgetni oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu. Mindjárt 10 óra van, jönnek a hírek. Faszom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrisebb hírei a 103.9
2: Best FM. Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervák kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beaték emlékeztetett, mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezet élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosította rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csaknem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Szerválkölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. A kicsik jelenleg 4 hetesek és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban 2 hím és egy nőstény kölyök található. Testsúlyuk jelenleg 800-900 gram között mozog, tudatta az állatpark. Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került már. A kölykök itt megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtó kezelésben is részesültek. Bár a szerván jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását. Híreink végén a várható időjárásról. Ma ismét alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Andi hírei után pedig Madonnával indítom ezt az órát, és azzal a zenével, ami akár egy film is lehetne, és én nagyon szeretem a filmzenéket. Nekem egy nagy kedvencem a Dirty Dancing, és akármikor meglátom Patrick Swayze-t, ahogy megemelte a csodaszép fiatal hölgyet a színpadról leugorva, akkor mindig így könnybe lábat szemmel szoktam nézni. No hát, hogy hasonló érkezik, ha nem is a Dirty Dancing, de egy olyan filmnek az egyik dala, amit 1999-ben mutattak be, egy amerikai tini filmvégjátékról van szó, aminek a dalát Madonna hozza nekünk ebben az órában elsőként.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

mondanám, hogy a jó kis nekünk való tempót diktált a Salt-N Pepa itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és sup esünk be majd hamarosan ugye a klimatizált szobába, vagy nem is tudom, hogy ki hol tartózkodik. Van egy ilyen meglátásom, hogy azért nagyon sokan bekuckóznak, viszont vannak, akik önfeledten strandolnak, labdáznak, napoznak, medencéznek, és persze a behűtött kis limonádét jó ízűen tudják fogyasztani. Ja, egyébként mellettem is itt van most egy nagyon finom ilyen kis vegyes gyümölcs szörp, még mielőtt bárki másra gondolna, amiben még azért belecsavartam citromot, és jól lehűtött ásványvízzel kortyolgatom. Muszáj egy kicsit variálni, mert ugye azt mondják, hogy érdemes több liter folyadékot is bevinni a szervezetbe, ami pedig, ha csak víz lenne, nagyon unnánk, úgyhogy lehet választani a finom italok közül, és mondjuk egy kicsikét a kreativitásunkat megnyitván elkészíteni ezeket a löttyöket, és mindenképpen itatni a nagymamát, a gyerkőcöt, a pukákat, és persze a házi kis kedvenceinket, mert rájuk is figyelni kell. Az én kis Luizi macskám is kap mindig friss vizet, mert erre mindenképpen figyelünk, mint ahogy a legjobb zenékre is figyelünk. Mondom, hogy kik jönnek. Will Smith biztosan nem sokára, a Melody Maker, de előtte Ricky Martin egy kicsikét turbózza a tempót. Ez már a She Bangs, itt a Best FM-en.

Ő volt Will Smith, 10:30, nagyon szép napot, délelőttöt kívánok mindenkinek, szuper kis nyári nap lesz, ma viszont lassan figyeljünk majd oda, mert bizony az UV-sugárzás extra erős lesz, úgyhogy le lehet pirulni, és így súgy, úgyhogy behúzódunk, vagy éppen védekezünk a napsugár ellen. Délutáni program, 10. Fakanál Fesztivál, aminek egyébként a részletei az oldalunkon is megtalálhatóak, bestfmnyiregyháza.hu, azon belül is a kiemelt programokat kell keresni, és ott első helyen van ez a program lehetőség. A helyszín pedig a Nyírszőlősi Kollégiumi Úti Közösségi Park lesz majd. Egy órakor érkezik a Szabolcsi Koncert fúvózenekar Mazsore csoportjainak a kis bemutatkozása, majd az imádatos kis Ovisok, az Eszterlánc Északi Óvoda, Csillagszem Tagintézmény néptánc csoportja, a Szőlőskerti Angol Kéttanyelvű Tagintézmény kis növendékei is bemutatkoznak, valamint a nyírszőlősi modern táncosok is hevítik majd itt a hangulatot. 3 órakor happarti, amiben nem csak a gyerekek mutatnak jól, hanem az apukák, anyukák is. Majd 3:30 Vidám Manó koncert, aztán 4:30 Bakelit együttes. Nyíregyházáról ők adnak egy koncertet, 5:30 Modul együttes, illetve utána majd 6:30 DJ Mike lesz a hangulat felelős. 8:00 még a Menta projekt föllép, aztán tűzijáték 21:45. Egyébként nagyon sok minden lesz itt majd a gyerkőcöknek, mert hogy népi játékok, mini vidámpark, ügyességi játékok, kellenek ilyen dolgok a gyerekeknek, óriás buborékszó, csillámtetkó apukákra, anyukákra, de ha már a szülőket említettem, akkor itt főzőverseny is lesz, amatőr labdarúgó bajnokság, úgyhogy nagyon jó kis program ígérkezik ide délutánra, tehát a mai napon délután 1 óra és 10 óra között Nyírszőlős Kollégiumi Úti Közösségi Park 10. Fakanál Fesztivál. Fakanál a kézben, és nem oda csapunk, hanem keverjük meg azt a pörköltet, ami éppen jobb esetben rotyog valahol, és az ebéd készítéshez is jó hangulatot kívánok a Hooligans dalával, ez a Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok.

segíteni a fiatalságot az érettebb zenészekkel. Szikora Robi és Valmar a Balatoni Lányról énekelt. Hát kíváncsi lennék, hogyha mondjuk két korosztály összeülne, akkor milyen randikról vagy ilyen balatoni szerelmekről tudnának mesélni. Szerintem nagyon sokaknak kapcsolódhat, akár a magyar tengerhez az első ilyen kis szerelemnek a szele. Hát jó dolgok ezek, úgyhogy egy nagyon jó nyaralást és tervezgetést is kívánok mindenkinek, hiszen itt vagyunk a vakáció elején, még azért bőven mondhatom, úgyhogy szerintem nagyon sokan töltik azért belföldön a nyaralásukat, és akik mondjuk városunkat, Nyíregyházát választották, nagyon jól tették, mert hogy sok mindennek van itt lehetősége, és azt gondolom, hogy pihenni, sétálni, töltődni egyébként bárhol lehet. Én a napokban Balatonon voltam egy pár napot, és nagyon megszerettem a kis várost, azt a részt, ahol elvonultan lehet nyugodtan, nem csak hogy pihenni, töltődni, de ugyanúgy sportolni, finomakat enni, és talán a nyárnak ez a legfontosabb kis mondani valója, hogy töltsük fel az energiakészletünket, és ha már Nyíregyházán vagyunk, akkor érdemes majd a Kossuth téren is egy kellemes sétát tenni, ugyanis a strand röplabda bajnokságot tartják, ami mindig egy hatalmas buli, és ilyenkor több élvonalbeli korosztályos válogatott is pályára lép egyébként, és vasárnap záródik majd ez a program, ami egyébként 12. alkalommal rendeződik itt meg városunkban. Homokos pálya, ahol bárki ki is próbálhatja egyébként magát, így a mérkőzések után tényleg egy ilyen kis baráti társaságok is szokták használni a játékteret. Hát ehhez kívánok mindenkinek majd nagyon jó szórakozást, mert hogy a mai napon is még tart, tehát ez a kis bizonyos strandröplabda bajnokság városunkban. A legjobb zenékkel pedig mi is megyünk tovább, a TNT-t nagyon sokan szeretik, tudom, mint ahogy Cheryl Cole-t is, itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Ők is érkeznek. I've been trying to get a true this fixed color mind that out. Sometimes your nightmare turns into your dream. So

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

ezen a szuper nyári napon, amikor még az autóra is vigyázunk, és mondjuk többen használjuk talán a buszokat, és van egy jó hírem, hogy sűrűbben indulnak itt a járatok, akár a Sóstóra, úgyhogy nyugodtan föl lehet rá szállni, természetesen jegyvásárlás mellett, és kötetlenebbül lehet hűsíteni magunkat, hogyha érték, mire gondolok, mondjuk kint a tófürdőn éppen, ami megint csak sok szeretettel vár mindenkit, vagy éppen ugye az élményfürdőben, ugyanis a 8-as autóbuszok átlagosan 20 percenként követik egymást, hétvégenként pedig ismét közlekedik a 8-as e-gyors járat, úgyhogy érdemes kalkulálni ezzel. Jó utat kívánok mindenkinek! Két keréken, vagy négy keréken, vagy éppen két lábon. A legfontosabb, hogy mindenki biztonságosan odaérjen, ahová tervezi az irányát. Én az irányt veszem egy picikét a konyha felé, mert hogy iszok egy jó hideg limonádét, Andi pedig hozza nekünk a híreket 11-kor itt a beszélgetés.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Felveszik a harcot a vérszívókkal, és tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A NÉBIH közölte, a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat indokolta az intézkedést. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szabolcs-Szatmár-Berekben már hétfő óta érvényben van a korlátozás. Felveszik a harcot a vérszívókkal. Hétfőn a Nyírvévén Nonprofit Kft. Megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi, 33 hektáron földi úton biológiai szúnyoglárva gyérítést végez Nyíregyházán. A sóstói és a bújtosi tavak környezetében, a Tokaji úti piac mögötti vizes területen, Borbánya mélyen fekvő területein, az Igrice csatornánál, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezetében és a város más mélyen fekvő területein zajlik a kezelés a kora reggeli órákban. Pótnapot kedre hirdettek meg. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a Nyírvévé. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, a Toplusz programnak köszönhetően. Két helyszínen várhatók fejlesztések, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyírjes tanya irányába új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásoknak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatai tervezetten 2026. decemberében valósulnak meg. Ma ismét alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Ahol szólnak a legjobb zenék, bizony szólnak. Eminemmel indítom ezt az órát, aztán jön Ákos, és velünk lesz Lotfi Begi, az Álmokfutókkal közösen jön a Holdala. Hát egyelőre nagyon meleg van, úgyhogy vagy vetkőzzünk, vagy hűtsük magunkat, de próbáljunk megvédekezni ez ellen. 11 óra után néhány perccel puszi mindenkinek, én Zentai Edit vagyok. Egészen kettőig, itt a Best FM-en.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Sásá és az I Feel Lonely a Best FM-en, és ahogy én itt görgetem a Facebookomat, egyszer csak hopp, mit látok, egy incsíklandozó ételt, imádom a tésztás cuccos ételeket, és kaptam is egy jó ajánlatot, cukin és tészta, hogyha valakinek nincs sok ideje, de gyorsan kell valami finom és ehető, vagy mondjuk nincs kedve nagyobb főzéshez, na ilyenkor jön a legjobb megoldás, mondjuk egy jó kis cukin és tészta, cukini, olívaolaj, só, bors, 2 darab tojás, 1 tubus natursajt, krém, 3 deci tej, fokhagyma, bőven lehet akár 4-5 gerezdés, és petrezselyem zöld, valamint itt úgy látom, hogy penne tészta a választás. Én is nagyon szeretem, úgyhogy ezzel egyetérthetünk. Az elkészítése nagyon egyszerű, a tésztát sós vízben megfőzzük, nem kell szétfőzni, ilyen al dente legyen, majd leszűrni. A cukinit megmossuk, hosszában félbevágjuk és felszeleteljük. Egy nagyobb serpenyőben az olívaolajat meg kell melegíteni, ráborítani a cukinit és addig pirítani, amíg összeesik és ilyen barna pöttyök lesznek rajta. Közben mehet rá egy kis só és bors. Én is imádom így. Egy kisebb tálba ezután összekeveri, írja nekem a kedves hallgató, a tojást, a tejet, a sajtkrémet, az úzott fokhagymát, az aprított petrezselymet, és egyszerűen csak ráöntöttem a cukkinire. Hagytam felforni, végül hozzákevertem a főtésztát is, és azonnal tálaltam. Hű, de nagyon jó étel, legyen akkor ez a mai ajánlat, cukkinis tésztam, aki szereti, fogyassza és készítse.

pont most van itt az idő, hogy érdemes behúzódni, hiszen a déli időkben biztos, hogy mindenhol nagyon meleg van, és tényleg itt a hőértékek igencsak súrolhatják adott esetben a 40 fokot is, hát nagyon meleg van, vele együtt pedig azért nem árt tudni azt is, hogy tűzgyújtási tilalom van, mégpedig június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Ez nagyon fontos, mégpedig azt is tudni, hogy ilyenkor a tilalom ideje alatt tilos ugye tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkoznak. Ezt jó tudni, hiszen városunkban is több ilyen kijelölt tűzrakó hely van, ami ugye engedélyköteles, amikor valaki ott szeretne éppen sütkérezni bármit is, vagy rendezvényt tartani, szóval, hogy most nem lehet. Viszont a jó hírem az, hogyha valaki a saját tulajdonú belterületi kertekben bográcsozik, vagy grillezik, ez engedett, nagyon fontos, de utána mindenki odafigyel arra, hogy ez megfelelően legyen majd ugye eloltva, ez a legfontosabb. És arra is figyeljünk, hogy szóljanak a legjobb zenék, és tudjuk azt mondani, hogy most jó. Hát aki így érzi magát velem együtt, boldog ember lehet. Ágnes Dala jön, itt a Best FM-en.

0: azért szeretem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon össze imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Bestefem, a legjobb zenék.

Miután fokozódik a hőség, és azt gondolom, hogy Magyarország bármelyik területén vagyunk, ott is melegünk van, akár Szombathelyen, akár Sopronban, netán éppen a Balatonon hallgatnak minket, és egyébként én voltam most a Balatonon, és nagyon meleg a Balatonnak a víze, tehát hiába kint voltunk, napoztunk, behúzódtunk ilyen déli időben, ettől függetlenül még este is, amikor fürödtünk, nem volt olyan kellemes, mert nagyon meleg volt. Nagyon jó tanácsok vannak, hogy mit is tehetünk a hőségben, az oldalunkon szépen összeszedve lehet akár elolvasgatni, amit nagyon sokan tudunk, de még mindig az a tapasztalat, hogy nem árt erről beszélni, hogy igyunk rendszeresen ugye vizet, még akkor is, amikor nem éreznénk, hogy szomjúsak vagyunk, vagy szomjasak, mert tényleg vagyunk úgy, én a múltkoriban így jártam, hogy reggel oké, megvan ez a reggeli kis menetem, hogy fölkelek, egy nagy pohár víz, kis kollagén, meg vitamin, babla, megiszom a kávémat, és úgy eltelt a délelőtt, hogy nem is ittam vizet. Aztán úgy a párom milyen jó, hogy az embernek van egy olyan párja, aki figyelmezteti, hogy te zentai nem is ittál ma még folyadékot, és itt van, hogy már mindjárt dél. Hú, tényleg, úgyhogy... Ezt mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy nem csak akkor iszunk, amikor szomjasok vagyunk, hanem folyadékot igyunk. Nyilván ilyenkor mellőzzük az alkohol, koffein és a magas cukortartalmú italokat. Nagyon fontos erre figyelni. Napközben pedig hűtsük és árnyékoljuk a lakásunkat, szellőztessünk inkább a hajnali vagy az esti órákban. Sok embert látok azért nyilván megfelelő, jól szellőző ruházatot viselni, ez is nagyon fontos, és hogyha valaki mondjuk azt az esernyőt viszi magával, nyugodtan lehet vele sétálni, hiszen egy picikét talán jobban fogja védeni a napsugártól, mert az UV védelem is nagyon fontos, fejünket, szemünket napszemüveg formájában érdemes ugye erre is figyelni, és hamarosan ugye mi is itt vagyunk a déli időzítésnél, mert ilyenkor a legmelegebb órákban azért lehetőleg kerüljük a tűző napot és a megterhelő fizikai munkát is, és ami még fontosabb, hogy felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe. Láttunk már és hallottunk már tragédiát. Mindenkire figyelünk, főleg a gyerkőcökre, az idős emberekre, kisállatainkra, semmiképpen parkoló autóban, még rövid időre sem hagyunk ott senkit, viszont hogyha bárki mondjuk ilyet látna, éppen, hogy valaki rosszul van, akkor azonnal hívja azt a bizonyos segélyhívó számot, amit már szerintem a gyerekek is kell, hogy tudjanak, ez nem más, mint a 112. Jó utat kívánok mindenkinek, jó egészséget, ez a legfontosabb.

0: A legjobb zenék szólnak itt a Best FM-en, mindjárt 12 óra van. Jó étvágyat a finom ebédhez. Biztos, hogy kell fogyasztani sok folyadékot, úgyhogy a levesekkel se fogunk mellé nyúlni, hogyha valaki egy jó kis borsólevest főz, vagy netán egy hideg gyümölcslevest lehet választani. Ki merre húznám, ha mondjuk választani lehetne? Én mondjuk most lehet, hogy inkább a gyümölcsleves felé. No hát egyelőre a híreket fogjuk meghallgatni Anditól, aztán hozok még olyan programokat, amire a mai napon is lehet még készülni, ugyanis az országos gépész-kovács találkozó Balkányban tart már, illetve hogy folytatódik is majd a program lehetőség. Kisfiúknak ajánlott, mert hogyha valaki nagyon szereti a traktorokat, a veterán autókat vagy a motorkerékpárokat, akkor ellátogathat ide. A részletek pedig olvashatóak oldalunkról, bestfmnyiregyháza.hu, ott is a programajánlat között keressék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Indul a dinnye szezon. Nemzetközi fórumon az egyetemisták és örökbe fogadták a Skanzen Tiszabecsi portáját. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a szabadföldi magyar körök és sárga dinnye. Az időjárás kedvezett a növénynek, a tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét Magyarországon, legnagyobb területen Békésben. A szabolcsi és hajdubihari térségben 1245 hektára becsült termőterület. Sárga dinnye termesztéssel mintegy 500 hektáron foglalkoznak. A jelenlegi becslések szerint görög dinnyéből mintegy 160 ezer tonnás, sárga dinnyéből 16500 tonnás termés várható. Nemzetközi Turisztikai Tudományos Fórumon képviseltette magát a Nyíregyházi Egyetem. A 13. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát Kolozsváron rendezték. Az eseményen a turisztikai innovációtól a diákturizmusig számos aktuális téma napirendre került. A Nyíregyházi Egyetem képviseletében Hanusz Árpád professzor emeritus a turisztikai innováció elméleti hátteréről, céljairól és hazai példáiról tartott előadást. Komáromi István az Egyetem gyakorlóiskolájának igazgatója, kutatótanára pedig az ifjúsági és diákturizmus, valamint az aktív turizmus lehetőségeit mutatta be egy Erdélyt, Székelyföldet és erdővidéket érintő program tapasztalatain keresztül. A tudományos programot hagyományosan terepi szakmai látogatás is kísérte, tudatta az egyetem. Örökbe fogadta a Sóstói Múzeumfalu Tiszabecsi portáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Páltechnikum. Az iskola és a Józsa András Múzeum közötti együttműködési megállapodásnak keretében egy évre fogadták örökbe a portát. A diákok a múzeumfalu szakembereinek irányításával az épület gondozási és karbantartási munkálataiba is bekapcsolódnak, írja a nyíregyháza.hu. A megállapodás emellett lehetőséget teremt a közös szakmai és fejlesztési pályázatok megvalósítására, innovatív oktatási programok kidolgozására is. Ma ismét alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

is bizony még itt a tűzgyújtási tilalom kapcsán eszembe jutott, hogy a szabadtéri tüzek jelentős része sajnos emberi gondatlanság miatt keletkezik, ezért a tűzgyújtás során továbbra is fokozott körültekintésre van szükség. Na hát nézzünk körül, mi újság ebben az órában. Rúzsa Magdi dala jön, Bagoség is felkészülnek, mint hogy Jamiroquai és Jennifer Lopez is, azonban 12 óra után néhány perccel Heinz Gábor Biga énekel nekünk, én pedig kettőig a mikrofon mögött maradok.

Sunshine itt a Best FM-en a legjobb zenék között szólt, és nagyon meleg van nálunk is, és azt olvastam, hogy Franciaországban is bizony megdőltek itt a meleg rekordok, amióta 1947 óta rögzítik a hőmérsékleti adatokat, ott is a hét közepén volt a legmelegebb nap, egy olyan éjszaka után, amely már szintén rekordokat döntött meg, és ott is a kánikula itt a folytatásban csak tovább fokozódik. A legmagasabb értéket 44,3 fokot mértek délnyugati részen, és egyébként itt a hőség okozott nagyon sok technikai problémát, ami miatt nagyon sok háztartás maradt áram nélkül, és nem csak ez volt itt a probléma, hanem például erdőtüzek is, amik bizony komoly fennakadásokat és nagyon nagy problémákat okoztak, tehát Franciaországban, sőt még itt egyébként a legforróbb ország részben az érettségi vizsgákat is elhalasztották, az iskolákban pedig a tanítás a szokásosnál előbb kora délután ér véget. Hát nálunk már azért vakáció van, és én bízom benne, hogy mindenki odafigyel arra, hogy megfelelően gyújtjuk a tüzet, nem dobjuk ki a cigarettát, eloltunk mindent, és figyelünk magunkra, mert ez a legfontosabb. Én pedig figyelek a Best FM hallgatókra, és figyelem az üzeneteket is, nyugodtan írjon nekem, megtalálom Messengeren, én Zentai Edit vagyok. Bob Sinclairrel pedig megyünk tovább, igazi Lovell Lovey Love Generation, ez a dal érkezik hozzánk itt a Best FM.

Yeah.

5-én szombaton. Kutyameleg van, egész héten ez volt és marad is, ám bár jövő héten látom, hogy egy nagyon picikét, mintha mérséklődne itt a hőmérséklet, de hát nyár van hamisíthatatlanul, úgyhogy nagyon fontos, hogy a saját testünknek a hőmérsékletét is megpróbáljuk csökkenteni, akár naponta többször is langyos vízzel érdemes lezuhanyozni. Bőrünk ugyanis benedvesítésével tudja egy picikét magát hűteni, és azért ne felejtsük el, hogy a bőrünk benedvesítése ugyanis ugyanolyan hatású, mint az izzadás, ugyanis a testünkről párolgó víz hűsít bennünket. A hideg vizes tusolást viszont azt mondják, hogy jobb elkerülni, hiszen ez az erek összehúzódását eredményezheti, ami éppen a hőleadásban gátolja meg a szervezetünket. Hát nem tudom, én ilyenkor is szeretek egyébként szaunázni, és még mielőtt bárki a fejéhez kapna, a jó forró szaunából bemenni zuhany után a hidegbe nekem nagyon jól tud esni, és valahogy úgy jobban szoktam bírni egyébként a meleget is. De múltkoriban láttam egy olyan kis lepedőszerű valamit, amit bevásárlóközpontban egyébként, egy ilyen lakberendezői boltban, ahol egy ilyen hűtő lepedő szinte, amit be lehet tenni az ágyikónkra, a lepedő alá, és tényleg hidegen tudja tartani egy picikét a testet. Hát az ember mindennel próbálkozik, klímával, szellőztetéssel, sötétítő függönyök behúzásával, de nagyon fontos, és tényleg a szakértők is azt tanácsolják, hogyha valakinek mondjuk nem áll rendelkezésére klíma, akkor éjszakánként minden ablakot ki kell nyitni, és jól szellőztessünk, utána pedig ugye bezárjuk, és remélhetőleg el fogjuk viselni majd a kinti forróságot. A legjobb zenéket viszont élvezettel hallgassák, hiszen jön Berecki Zoltán, aztán Jamiroquai és Jennifer Lopez is.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Vakációval vele jár az is, hogy nagyon sok gyerkőc táborban tölti mondjuk a pár hetet, mert hogy nekik is kell azért pihenés, és ilyenkor azért a nagyszülőket is bevonják, gondolom a kedves szülők. Nagyon jó egyébként olyan táborokat nézni, ahol van olyan, ahol kifejezetten mondjuk kislányoknak főzni, varni, szőni, és ilyen jellegű okosságokat tudnak megtanulni. A fiúknak pedig barkácsolási lehetőség, és mondjuk alapismeretek, hogy éppen hogy néz ki egy kalapács, vagy hogyan és mivel, hogy kell valamit is kezdeni, ami mondjuk egy fiús dolog lenne. Ezek nagyon jó dolog, és hogyha mondjuk a táborok után majd a gyerekek arra is megérnek, hogy éppen dolgozni menjenek, akkor az pedig egy külön, szerintem egy hatalmas élmény is lehet, mert hogy tényleg az a tapasztalat, hogy nagyon sok diák dolgozik, és ahogy elnézem, átlagosan bruttó, illetve a 25 év alattiak adókedvezménye miatt azért nettó 2000 forinton felül is számíthatnak már órabérre, ilyen 2180 forintos órabérre számíthatnak idén a diákmunkát vállaló fiatalok. Nagyon sokan ugye azért itt inkább a vendéglátásban próbálkoznak, de adminisztratív és irodai területen is dolgoznak. A cégek egyébként egyre kevésbé csak nyári munkaerőként tekintenek a tanulókra, de nagyon sok helyen egész évben számítanak rájuk. A felmérés szerint egyébként a fizetés mellett a rugalmas munkarend, a jó munkahelyi légkör és a home office lehetősége is nagyon fontos szempont a fiatalok számára. Én hiszem, hogy ez egy nagyon jó lecke a gyerkőcöknek, úgyhogy érdemes is ezt a kis diákmunkát, kedves kém, úgy megérezni egy picikét, és hiszem, hogy teljesen más lesz a pénznek az íze, a elköltési fázisa majd akkor, amikor tudják azt, hogy mennyit kellett érte dolgozni. Nagyon jó munkát kívánok mindenkinek, és kellemes délutánt, ez a Best FM. Hú!

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Beszteszem teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban, imádom egyik hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy.

tervezhetjük akár a délutánt, mondjuk egy kellemes sétával összekötve, éppen a Sóstóra is ki lehet látogatni, ahol a Zene Sóston program közül a mai napon majd a Menta projekt feldolgozásait tudjuk meghallgatni 7:30 és 7:30 között. Érdemes tehát akár oda is majd kisétálni, hogy milyen programok és hogy milyen kis koncertek lesznek még akár itt a Sóstón. Na, ezt is elhozom majd információban a következő órában. Adi hírei után nem sokára egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9
2: Best. Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervák kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beaték emlékeztetett, mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezet élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosította rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csak nem 500 gyermek kaphat egyszeri meleg ételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Szerválkölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. A kicsik jelenleg 4 hetesek és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban 2 hím és egy nőstény kölyök található. Testsúlyuk jelenleg 800-900 gram között mozog, tudatta az állatpark. Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került már. A kölykök itt megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtókezelésben is részesültek. Bár a szerván jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását. Híreink végén a várható időjárásról. Ma ismét alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Nagyon jó kis desszert ötlettel is lehet mondjuk hűsíteni magunkat, egy olasz kísértés, mondjuk egy citromos tiramisu, amiért még a sütőt sem kell bekapcsolni. Nagyon jól hangozhatnak mondjuk ezek a pohár desszertek. Én jó pihenést kívánok mindenkinek, és szuper délutánt. Ez a Best FM Timbaland-del és Nelly Furtado-val indul ez az óra. Én Szentai Edit vagyok, rádiózzon még velem.
5: Most

Az Aerosmith dala után nyugodt vakációt kívánok mindenkinek, feltöltődést ezen a hétvégén, és semmiképpen nem elfelejteni köszönteni a Jánosokat, a Pálokat és az Őrsöket, mert ugye mai napon június 27-én őket lehet köszönteni. Hát a Jánosok nagyon sokszor ünnepelnek egyébként egy évben, akár egyébként Magyarországon a 16. és a 18. században a legnépszerűbb férfi név volt, és később is a leggyakoribbak közé tartozott, egészen olyan 1970-es évig, és tudjuk jól, hogy nagyon sok Jancsi bácsi, János bácsi van. Én egyébként mindig örülök, amikor a mai kis gyerkőcök között hallok mondjuk éppen egy Misikét, vagy éppen egy Julcsikát, nagyon kedves kis nevek ezek, úgyhogy van bennem egy ilyen kis elmélet, hogy fog ez változni még úgy, mint a divat is vissza fognak még térni ezek a régi magyar nevek. A Pálokat is lehet köszönteni, nevük a latin Paulus névből származik, melynek jelentése kicsi vagy éppen kistermetű férfi, ők is ünnepelnek többször egy évben. És az Őrsöket is lehet köszönteni, nevük török magyar eredetű régi magyar személynév, nevüknek a jelentése férfi, illetve hős. Az ENSZ a mai napon pedig 1987-ben ezen a napon határozta el a kábítószer ellenes világnapnak a létrehozását, ami pontosan a mai napra, június 27-ére tendál. A legjobb zenék pedig nálunk tendálnak a folytatásban a Black Machine-nel, 50 Cent-tel,

zenék között, és a holnapi Lászlókat már előre lehet köszönteni és puszilva, mondjuk megemlíteni nekik azt, hogy éppen boldog névnapot kívánunk, kedves Lászlók. A nevük a szláv Ladislav névnek a magyar formája, ünnepelnek egyébként mellettük még a Kamillák, majd a Tordák és az Olgák is. No hát híreim vannak, iskolatáska ügyben, ne dobjuk ki az iskolatáskát, ez minden évben nagyon jól működik, Nyíregyháza önkormányzata és az EAK Nonprofit Kft. Között július 1-e és augusztus 21-e között ugyanis gyűjtő akcióval szeretnének hozzájárulni itt a fenntartható iskola kezdéshez. A kezdeményezés során pedig olyan iskola kezdéssel kapcsolatos használt, de nagyon fontos, hogy még szép állapotú, újszerű tárgyakat várnak, mint például iskolatáskák, tolltartók, tornazsákok, írószerek, felesleges füzetek, mappák, amelyeket még jó szívvel tovább tudnak adni az arra rászorulóknak. Az iskola kezdéshez szükséges adományokat pedig a nyíregyházi hulladék udvarokban lehet leadni. Ez nagyon fontos, hiszen lehet, hogy más még ennek nagyon-nagyon fog örülni.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: De imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Hát bizony a rózsákat is locsolni kell, mint hogy minden növényt, mert hogy ők is ugyanúgy kiszáradnak, mint mi, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk, és a házi állatokra is nagyon fontos cserélni a vizet, ne melegedjen át nekik az a kis ivóvíz, amit ugye a kis szomjuk oltására kitettünk. Közlekedünk egy picikét, és bizony senkit ne érjen meglepetés, aki éppen vonattal szeretne éppen Nyíregyházáról utazni mondjuk a főváros felé, mert hogy július 18-áig bizony módosul a Nyírség Intercity-nek a közlekedése, ugye Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonalon. A vonatok ebben az időszakban nem a nyugati, hanem a keleti pályaudvarról indulnak, és oda is érkeznek. Budapestről 10 perccel korábban minden óra 10. percében indulnak, a fővárosba pedig 13 perccel később érkeznek. A vágányzár idején a nyírségi Intercity-k nem állnak meg Zuglóban, Kőbánya, Kispesten, Ferihegyen és Cegléden. Hát nagyon fontos itt, hogy a kimaradó állomásokra utazóknak oké, hogy megy egy más járat, de erre azért föl kell készülni, hogyha valaki tervezi az utazását, mert hogy itt azzal indokolja a vasúttársaság, hogy a pálya állapotot javítani kell, és a pontosabb közlekedés érdekében végzik el ezeket a változásokat. Én nagyon jó utat kívánok mindenkinek, ha autóval, ha kerékpárral, ha rollerrel, figyeljék azért azon táblákat, amik esetleg ugye tiltják mondjuk a rollereseknek a behatolását adott útszakaszra. Vigyázzon mindenki magára, ez a legfontosabb, ja, és hallgassák a Best FM-et, mert hogy itt nálunk a legjobb zenék szólnak.

Szerintem nincs olyan ember, akitől most megkérdeznénk, hogy hogy vagy, akkor azt mondja, hogy kutya melegen van. Én bárkivel találkozok, vagy szembe jön velem az utcán, rögtön azt mondja, hogy te hogy bírod így ezt a meleget? Hát én úgy, hogy nyár van, úgy bírom ezt a meleget, és úgy látom, hogy a férfiak nehezebben bírják elviselni, úgyhogy ők mindenképpen jobban hűtsék le magukat, vagy éppen húzódjanak be a délutáni órákba. Dékán István megérkezett, akivel lehet a következő órákat együtt tölteni, akár egy vizes törölközővel a nyakban, mert hogy ilyet is látok. Én viszont búcsúzom, köszönöm a figyelmet, holnap viszont érkezem majd 8 óra és 2 óra között, addig is vigyázom mindenki nagyon-nagyon magára. Ez a legfontosabb, ja, és emelem a poharamat a Best FM hallgatókra és az interaktivitásra. Én Szántai Edit vagyok, holnap reggel találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Felveszik a harcot a vérszívókkal, és tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat indokolta az intézkedést. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szabolcs-Szatmár-Berekben már hétfő óta érvényben van a korlátozás. Felveszik a harcot a vérszívókkal. Hétfőn a Nyírvévén Nonprofit Kft. Megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi, 33 hektáron földi úton biológiai szúnyoglárva gyérítést végez Nyíregyházán. A sóstói és a bújtosi tavak környezetében, a Tokaji úti piac mögötti vizes területen, Borbánya mélyen fekvő területein, az Igrice csatornánál, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezetében és a város más mélyen fekvő területein zajlik a kezelés. És a kora reggeli órákban. Pótnapot kedre hirdettek meg. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a Nyírvévé. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. A Toplusz programnak köszönhetően. Két helyszínen várhatók fejlesztések, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyírjes tanya irányába új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásoknak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatai tervezetten 2026. decemberében valósulnak meg. Ma ismét alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Szombat délután van, és nálunk szólnak ma is a legnagyobb dalok. Kezd a Best FM, Déken István vagyok. Van előttünk 4 óra, és ígérem, hogy minden infót hozok, ami a héten történt, és melyről akár lemaradhattunk, de jönnek ide jó dalok is. Tiziano Ferro kezd, aztán nézzük a legfrissebb előrejelzéseket.

Sompóféle VB Burnén itt a legnagyobbak között, és mehet a tánc majd Király Viktorral, meg Curtisszel. Odakint pedig tombol a forróság, narancssárga riasztás van kiadva, hőségre figyelmeztet minket a meteorológiai szolgálat. Ilyet se nagyon látunk, 36 fok a hőmérőn, és igazából zavartalan napsütés a folytatásban is, a délkeleti áramlás hozhat egy kis felfrissülést. Én azt mondanám, hogy nem érdemes ilyen 7 óráig, 19 óráig kimozdulni, mert még akkor is 34 fok lesz, úgyhogy inkább próbáljunk meg a lakásaink viszonylagos jobb klímájában hűsölni, mert kint, hát az katasztrófa. Hétfőn akár 41 fok is lehet, ezek a legfrissebb előrejelzések. Extrém a gombák szintje a pollen jelentésünkön, úgyhogy erre is figyelni érdemes. Idehozom a dalokat Curtisszel, Király Viktorral, hősökkel, és találkozunk majd a Coolio dalával is, Too Hot.

Tudgami dalát hallottuk, ez volt a sors, és programokat hoztam a mai napra. 10. Fakanál Fesztivál Nyírszőlős Kollégium úti Közösségi Park. Egy tök jó programok, már 13 órától egy kis megnyitót, követően majd az Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem tagintézményét, követően még egy csomó előadás, habparti, Vidám Monók, Bakelit együttes, Modul együttes, DJ Mike, Menta Projekt, Tűzi Játék. Ugye milyen jó hangzik? Tehát persze lesznek itt kísérő programok, például a kézműves sarok, a Csillám Tetkó, az Óriás Buborék Show, Baba Mama Szusszanó sarok, ez nagyon fontos kis gyerekeseknek, nekünk is egyébként, Tehetséges vagyok, bemutatkozó sátor, úgyhogy én azért figyelnék a programra, megtalálja a Best FM oldalán. 18. országos Gépész Kovács találkozó június 27. szombat, ez is a hétvége, Balkány, és azért látunk el, hogy itt a veterán cuccok kerülnek. Figyelmünk fókuszába, jó lenne az én babettámat is elvinni. Na mindegy, itt lesz majd egyébként Farkas Bertalan, köszöntőt mond. Itt majd felvonulnak a régi járgányok, és persze stabil motorok, repülőgépek kiállítását is megnézhetjük. Én azért ezzel is foglalkoznék, szerintem a srácoknak, meg egyébként nekem is, ez egy jó kis programocska. Ha útra indul, mindenképpen vigyen magával sok-sok folyadékot, hiszen ahogy említettem, nagyon meleg van. Na nézzük tovább, mit hallgathatunk. Itt van nekünk a Primate Emotion, Ricky Martinnal, Mayával, itt egy kicsit, tehát lassítunk, aztán Robbie Williams-szel, meg Kylie-val a Kids, ami utána Hooligans még betoppan.

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Hooligans énekelt a vér nem válik vízzé, a legnagyobbak között ez a Best FM. Most már egy kicsit visszaesőben a hőmérséklet, de azért nem volt semmi itt a mai nap sem, és a folytatásban további hőhullámok érkeznek. Én most a magasabb UV adatokról szeretnék beszélni, aztán majd később kitérünk az időjárási adatainkra is. Fontos tudni, hogy nagyon erős az UV sugárzás, 7-es-8-as körül is mérhetünk adatokat, így pedig ez nagyon gyorsan megégéshez vezethet, akár 15 perc is elég arra, hogy megigen a bőre. Ez lényegében az, hogy leszalad a boltba egy kenyérért, vagy éppen átmegy a zöldségeshez egy jól behűtött dinnyét vásárolni. Ennyi idő is elég arra, hogy megigen a válla, megigen az arcbőre, és hát így azért nagyon figyelnünk kell, pláne így férfiakként, akiknek ott felül már ritkább a haja. Szóval azért nagyon figyelnünk kell a szemünk épségére is, mindenképpen figyelmet fordítsunk, hiszen az UV a szemünk állapotát is rongálja. Ahogy mondják, illetve ahogy olvasható már szaklapokon, a barnulás, mint a barna bőr, ez egy válaszreakció ugye a napsugárzásra, mely lényegében egy stresszfaktornak köszönhető, és stresszhatásnak köszönhető. Így ezért barnulunk, ez egészségtelen és hosszú távon problémákat okozhat. Mindenképpen próbáljuk kerülni a napozást, használjunk 50 faktor körüli fényvédőkészítményt, és

Hallgassuk a legnagyobbakat, itt a Best FM-en a folytatásban is. Méghozzá jön a Nightcrawlers és a diszkó élmény a Push the Feeling On, Nadja Ali, és majd császár előd Lotfi Begivel énekel, meg Nikával a tiltott szerelem átirata.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a dinnye szezon. Nemzetközi fórumon az egyetemisták és örökbe fogadták a Skanzen Tiszabecsi portáját. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a szabadföldi magyar körög és sárga dinnye. Az időjárás kedvezett a növénynek. A tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét Magyarországon. Legnagyobb területen Békésben. A szabolcsi és hajdubihari térségben 1245 hektára becsült termőterület. Sárga dinnye termesztéssel mintegy 500 hektáron foglalkoznak. A jelenlegi becslések szerint görögdinnyéből mintegy 160 ezer tonnás, sárga dinnyéből 16500 tonnás termés várható. Nemzetközi Turisztikai Tudományos Fórumon képviseltette magát a Nyíregyházi Egyetem. A 13. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát Kolozsváron rendezték. Az eseményen a turisztikai innovációtól a diákturizmusig számos aktuális téma napirendre került. A Nyíregyházi Egyetem képviseletében Hanusz Árpád professzor emeritus a turisztikai innováció elméleti hátteréről, céljairól és hazai példáiról tartott előadást. Komáromi István az Egyetem gyakorlóiskolájának igazgatója, kutatótanára pedig az ifjúsági és diákturizmus, valamint az aktív turizmus lehetőségeit mutatta be egy Erdélyt, Székelyföldet és erdővidéket érintő program tapasztalatain keresztül. A tudományos programot hagyományosan terepi szakmai látogatás is kísérte, tudatta az egyetem. Örökbe fogadta a Sóstói Múzeumfalu Tiszabecsi portáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Páltechnikum. Az iskola és a Józsa András Múzeum közötti együttműködési megállapodásnak keretében egy évre fogadták örökbe a portát. A diákok a múzeumfalu szakembereinek irányításával az épület gondozási és karbantartási munkálataiba is bekapcsolódnak, írja a nyiregyháza.hu. A megállapodás emellett lehetőséget teremt a közös szakmai és fejlesztési pályázatok megvalósítására, innovatív oktatási programok kidolgozására is. Ma ismét alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás. Napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 óra után 3 perccel 36 fok a hőmérőn, és ez árnyékban. A napon sokkal rosszabbul érezhetjük magunkat. Mindenképpen kell egy kalap a fejbe, napszemüveg. Kenjük be a vállunkat 50 faktor feletti fényvédő készítményekkel, és valami nagyon lenge öltözet kell, mert nagyon meleg van.

Egy kis diszkó élmény, Anne Lee-vel a Two Times, itt a legnagyobbak között. Érdekes, hogy a diszkóban sose volt melegünk, pedig ott azért táncoltunk, legalábbis ebben az időben ott azért óriási teljesítményű klímáknak kellett, hogy működjenek, ugye? Vagy legalábbis jó szellőztető rendszernek. Felhők alatt a New Level Empire dala a folytatásként, nálunk pedig tűzgyújtási tilalom. Várható volt az intézkedés, hiszen a csapadék hiány ezt indokolja. Eddig azért voltak olyan vármegyék, ahol ez az intézkedés még váratott magára, de ennek vége. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, pásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon a tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Olvassa a Best FM oldalán, ha történik valami, akkor majd szólok. Folytatjuk a legnagyobbakkal, a New Level Empire énekelt Zola, a frontember. Itt a felhők alatt az átirat a Drafttól, aztán itt az Eve és a Gwen Stefani dójában a Let Me Blow Your Mind is.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Lassítottunk, feltöltöttünk a 90-es évek végén az All for One, és az Ice Well itt a legnagyobbak között, ez a Best FM. Sertéspest, és erről is beszélnünk kell. Ugye volt egy aggasztó hír, egészen pontosan megtalálták a kórokozót itt Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében egy sertéstelepen. A teljes állományt el kellett pusztítani, aztán ilyenkor mindig a népig egy nagyobb körben ellenőriz, keresve a megbetegedés nyomát, de úgy néz ki, hogy ennek nyoma sincs, olvasható a Best FM oldalán. Idézem. Nem talált a népig újabb afrikai sertéspestissel fertőzött házi sertést a június 3-ai Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei kitörés óta. Ennél jobb hír nem is kell. Csatolok jó dalokat, egészen pontosan egy klasszik dalt a Vénusszal, a világ közepén Black Legend, Rúzsa Magdi pedig a papír sárkányt teregeti.

legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White

0: Madonna hozta a lendületünket, a Give It To Me a legnagyobbak között, ez a Best FM, a szezonális ellenőrzés pedig pörög egész nyáron, és ilyenkor hát mindenre is figyel a népig, és persze a NAV is kézen fogva, ilyenkor körbejárják az üzleteket. A figyelem központja a bringás büfé, a kerékpáros pihenőhely, kirándulóhelyek, túraútvonalak mentén az árusítóhelyek, kitelepülések, fesztiválok, itt az alkoholos italokkal kapcsolatos jogszabályok, az energiaitalokkal kapcsolatos jogszabályok, ide kerülnek a dinnyék, az gyümölcsök, még akár a fagylalt is, na meg a lángosos, és persze a jégkrémek is. Szóval nagyszabású ellenőrzésbe kezdtek a Nébig részéről, így nyugodtan, nyugodtan vásárolhatunk. Ha valamit megkívánunk, biztos jó minőségű terméket fog majd meg a kezünk a boltokban. Olvassa kiegészítve ezt a cikket is a Best FM oldalán. Itt van nekünk a First Street, hogy a dalokra is figyelmet fordítsunk a 10 éven át után Tupac és California Love Dr. Dre-vel. Jaj, de jó volt ez is. Hallgatjuk mindjárt.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szép.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrisebb hírei a 103.9
2: Best FM. Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervák kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beaték emlékeztetett, mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezet élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosította rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csaknem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Szerválkölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. A kicsik jelenleg 4 hetesek és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban 2 hím és egy nőstény kölyök található. Testsúlyuk jelenleg 800-900 gram között mozog, tudatta az állatpark. Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került már. A kölykök itt megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtókezelésben is részesültek. Bár a szerván jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását. Híreink végén a várható időjárásról. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék ezen a napon sem várható. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfő délutára 37-42 fokig forrósodik fel a levegő, és hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 3 perccel 4 óra után mondanék én mást az előrejelzésekből, mint az előzőekben, de nagyon hozzáfűzni nem tudok semmit. 36 fok a hőmérőn. Továbbra is narancssárga riasztás van, még mindig erősek az UV adatok, nagyon figyeljünk a fedetlen bőrünkre, védjük a szemünket is, meg vegyünk egy kalapot is.

Alice Ethnic és a No Limits után majd egy átirat. Egészen pontosan a Hip Hop Boys átiratát hallgatjuk Dr. Béressel. Előtte pedig nyírtáfű fejlesztések. Talán 3 hete beszéltünk erről, hogyha lepörög a fűtés szezon. A nyírtáfű egy nagyon komoly beruházásban kezdődik, mely már elindult, és az első munkálatok nyomán csöveket raknak, helyeznek a földbe. Egy új hőközpont indul majd, mely sokkal jobb és sokkal biztonságos a fűtés szezont hoz majd magával. 400 millió forint a beruházás, mely ugye elindult, és szeptember 15-ével fog majd bezáródni, lezáródni. Minden kiegészítést megtalál a hiregyháza.hu-n. A méretekről essen még szó. 16 000, több mint 16 000 lakás és 360 közületi felhasználó számára biztosít a nyírtáfű meleg szobát, meleg radiátorokat. A fejlesztés tehát mindenképpen indokolt. Tájékozódjon tehát tovább, ha érdekes. Mi meg folytatjuk dalokkal, itt van az Éjjel ott várok rád, az átirat Dr. Béressel és Mangorájzzal. Na meg egy duó Dido-val és Eminemmel, aztán is mindjárt.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

A Well Hello után nézzük ezt a programot, mert az EAK Nonprofit Kft. És a Nyíregyháza a Vegyei Jogúváros Önkormányzata elindított idén is. A Ne dobd ki az iskola táskád lényegében egy gyűjtő akció, arról szól a dolog, hogy a jó állapotú, megunt, de használható iskolaszereket, tanszereket gyűjtjük össze, és adjuk a rászorulóknak. Hát lényegében ennyi a program, azt kell tenni, hogy el kell vinni mindent, amit úgy gondol, hogy még használható az EAK gyűjtőpontjára, ők pedig a önkormányzat segítségével eljuttatják a rászoruló családoknak. Itt játszhat a tornazsák, a hátitáska, ceruza, papír, toll, körző, vonalzó, tényleg minden, amit úgy gondol, hogy még használható. És még egy gondolat a program mögött, ez lényegében egy újrahasznosítás, mert nem kikerül a szemét telepekre a éppen használható iskolaszer, hanem ezeket újra beforgatva az iskolákban lényegében újra hasznosítunk, sokkal zöldebbek is lehetünk, úgyhogy egy csapásra két legyet ütünk, olvassa a nyíregyháza.hu-n az EAK oldalán, a Best FM oldalán és a kiegészítéseket. James Blunt folytatja Bonfire Heart, aztán itt van Kováik sikere.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék. Egy

Coldplay énekelt, a folytatás pedig Dash-től jön majd a levél. Előttünk pedig a nyári diákmunka infója, újraindul a program, mely hát rengeteg diákot foglalkoztat évről évre. Idén is, mint mindig, 16 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Egyébként a többség javarészt a polgármesteri hivatalban dolgozik, a regisztrált

edíció június 22-én indult el. A diákunk a két időszakban, két turnusban június 6 és 24, illetve augusztus 1 és 21-e között valósul meg. A munka között általában adminisztrációs feladatok vagy segítségnyújtás várja a fiatalokat ilyen rendezvényeken. Egyébként dolgozhatnak ők a könyvtárban, a múzeumfaluban, óvodák, szociális intézmények is szóba kerülhetek. Ez akkor jó, hogyha még a képzettség is ilyen irányú, talán egy kis alapot teremthet majd a jövőhöz. Érdemes utána olvasni a cikket a nyíregyháza.hu-n, megtalálja. Érkezik Desna, meg ez a szakítós levél, aztán a diszkó királynő, Gloria Estefan is énekel még, aztán már nem sokára hírek Anditól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Felveszik a harcot a vérszívókkal, és tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat indokolta az intézkedést. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szabolcs-Szatmár-Berekben már hétfő óta érvényben van a korlátozás. Felveszik a harcot a vérszívókkal. Hétfőn a Nyírvévén Nonprofit Kft. Megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi, 33 hektáron földi úton biológiai szúnyoglárva gyérítést végez Nyíregyházán. A sóstói és a bújtosi tavak környezetében, a Tokaji úti piac mögötti vizes területen, Borbánya mélyen fekvő területein, az Igrice csatornánál, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezetében és a város más mélyen fekvő területein zajlik a kezelés. És a kora reggeli órákban. Pótnapot kedre hirdettek meg. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a Nyírvévé. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. A Toplusz programnak köszönhetően. Két helyszínen várhatók fejlesztések, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyírjes tanya irányába új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásoknak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatai tervezetten 2026. decemberében valósulnak meg. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék ezen a napon sem várható. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfő délutára 37-42 fokig forrósodik fel a levegő, és hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: 5 órakor már az utolsó 60 perces blokkunkat indítjuk. Mika készüldik a Grace Kelly után, pedig nézzük itt az utasbiztosítások helyzetét. Tehát rengetegen megyünk nyaralni, néhány fontos infó ide, aztán majd nézzük az időjárást, és van még miről beszélnünk, tehát...
5: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

a Something's Got Me Started a legnagyobbak között. Készülünk a nyárra, pontosabban itt vagyunk már. A nyaralások, a kikapcsolódások kapujában, fókuszban tehát az utazás. Utasbiztosításra szerintem mindenképpen szükség van, mert látnunk kell, hogy bármi megtörtént. Hát ahogy szokták volt mondani, az ördög nem alszik, így jól körbe kell nézni. Rengeteg, nagyon-nagyon sok, nagyon széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal találkozhatunk, így érdemes jól körbejárni a témát, csak a megfelelőt megváltani, megválasztani, ne vegyünk semmi olyat, amire nincsen szükség, vagy nem kalkulálható, miért is fizetünk egy olyan szolgáltatásért, amire nincsen szükségünk, pláne hogyha valami olyasmi terhére, amire meg lenne, ugye, érdemes körbe néznie. A Magyar Biztosítók Szövetsége kapcsán megtalálja a cikket a Best FM oldalán, az MT-n is, tájékozódni pedig továbbra is érdemes. Itt a Dobban Halott Pénzzel, Lil Jelen Smile-dala és Geszti Péter pedig Péter Fiborival folytatja a legnagyobbak listáját.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket
0: szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Bent a neved, a Super Stereo dala után fókuszban a sport, újra mehetünk sportolni. A Volán sporttelepre várják majd az érdeklődőket a Cucor Gergely utcába. Új sportpályát építenek itt, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Ide még egy gondolat, ez majd a hét minden napján várja a sportolni vágyókat. Kiegészítést a nyitásról és hogy hogyan is néz ki, mekkora területről van szó, egy komolyabb beszámolót talál a nyíregyháza.hu-n. Mark Anthony dalát hozzom, I Need Know, aztán itt lesz Kollányi Zsuzsi, Timbaland, Keri Hill, Zonnal csupa nagy sláger.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103,9 MHz-en.

hozza, mert a vasárnap, ami további hőmérséklet emelkedést ígér, ugyanis ma a 36 fokos csúcsot a holnapi 39 fokos csúcsértékek váltják fel, már reggel 5 órakor 20 fok lehet, 9 órától 30 fokot mérhetünk majd a vasárnapban, és ahogy mondtam, 39 fok is lehet a hőmérőn, és ez még mind semmi, hétfőre 41 fokot várunk, úgyhogy hát valamit ki kell találni, hogy hűsölhessünk, én nem ajánlok szabadtéri programokat, legalábbis a kora délutáni órákig semmiképpen, egészen pontosan már ez legyen inkább kora este 7-8 óra körül, akkor kezd el csökkenni a hőmérséklet, 6 órakor még 38 fok várható Nyíregyházán, úgyhogy nagyon meleg, forró percek érkeznek, magas UV adatok, ezzel is számolnia kell, extra folyadék igényével is készüljön, legalább dupla annyit, 4-5 liter folyadékot minimum meg kell inni egy nap, az ásványi sok pótlására is fordítsunk extra figyelmet, és biztosan tele vannak a strandok, ezzel is számolni azért érdemes, és talán nem is biztos ilyenkor a napon tartózkodnia. Mérlegeljen, figyeljünk a bőrünk védelmére, és nézzük a kalendárium adatait. Holnap már 28-a, Irén, Levente, Marcel, Leo, ők a névnaposaink, jó ünneplést, boldog névnapot kívánok mindenkinek, és már is jönnek a legnagyobbak, a Hanson, meg Berkes Oliver, Jesse J dominójával még dobunk egyet az óra végén, aztán már nem sokára érkezik a Night Shift a hírek után. Én pedig vasárnap újra számítok megtisztelő figyelmére, akkor a délutánt együtt indítjuk, 2-kor itt leszek, és remélem találkozunk. Dékán István vagyok, viszont hallásra.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A világbajnokság alatt háromféle ember létezik. Aki nézi, aki kommentálja, és az, aki a pizzánkkal együtt szurkol. Pizza Mafia. 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a dinnye szezon. Nemzetközi fórumon az egyetemisták és örökbe fogadták a Skanzen Tiszabecsi portáját. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a szabadföldi magyar görög és sárga dinnye. Az időjárás kedvezett a növénynek, a tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét Magyarországon, legnagyobb területen Békésben. A szabolcsi és hajdubihari térségben 1245 hektára becsült termőterület. Sárga dinnye termesztéssel mintegy 500 hektáron foglalkoznak. A jelenlegi becslések szerint görögdinnyéből mintegy 160 ezer tonnás, sárga dinnyéből 16500 tonnás termés várható. Nemzetközi Turisztikai Tudományos Fórumon képviseltette magát a Nyíregyházi Egyetem. A 13. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát Kolozsváron rendezték. Az eseményen a turisztikai innovációtól a diákturizmusig számos aktuális téma napirendre került. A Nyíregyházi Egyetem képviseletében Hanusz Árpád professzor emeritus a turisztikai innováció elméleti hátteréről, céljairól és hazai példáiról tartott előadást. Komáromi István az egyetem gyakorló iskolájának igazgatója, kutatótanára pedig az ifjúsági és diákturizmus, valamint az aktív turizmus lehetőségeit mutatta be egy Erdélyt, Székelyföldet és erdővidéket érintő program tapasztalatain keresztül. A tudományos programot hagyományosan terepi szakmai látogatás is kísérte, tudatta az egyetem. Örökbe fogadta a Sóstói Múzeumfalu Tiszabecsi portáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Páltechnikum. Az iskola és a Józsa András Múzeum közötti együttműködési megállapodásnak keretében egy évre fogadták örökbe a portát. A diákok a múzeumfalu szakembereinek irányításával az épület gondozási és karbantartási munkálataiba is bekapcsolódnak, írja a nyíregyháza.hu. A megállapodás emellett lehetőséget teremt a közös szakmai és fejlesztési pályázatok megvalósítására, innovatív oktatási programok kidolgozására is. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék ezen a napon sem várható. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfő délutánra 37-42 fokig forrósodik fel a levegő, és hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrisebb hírei a 103.9 Best FM.
2: Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervák kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beaték emlékeztetett, mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezet élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosította rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csaknem 500 gyermek kaphat egyszeri melegételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Szerválkölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. A kicsik jelenleg 4 hetesek és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban 2 hím és egy nőstény kölyök található. Testsúlyuk jelenleg 800-900 gram között mozog, tudatta az állatpark. Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került már. A kölykök itt megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtókezelésben is részesültek. Bár a szerván jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását. Híreink végén a várható időjárásról. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék ezen a napon sem várható. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfő délutára 37-42 fokig forrósodik fel a levegő, és hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Országszerte érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Felveszik a harcot a vérszívókkal, és tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata. Kovács Rádai Andrea vagyok. Már az egész országban érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A NEBIH közölte, a tartós csapadék hiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat indokolta az intézkedést. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és fásításokban, valamint ezek 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Szabolcs-Szatmár-Berekben már hétfő óta érvényben van a korlátozás. Felveszik a harcot a vérszívókkal. Hétfőn a Nyírvévén Nonprofit Kft. Megbízásából a Tréner Kft. 280 hektáron légi, 33 hektáron földi úton biológiai szúnyoglárva gyérítést végez Nyíregyházán. A sóstói és a bújtosi tavak környezetében, a Tokaji úti piac mögötti vizes területen, Borbánya mélyen fekvő területein, az Igrice csatornánál, a Kótai úti szennyvíztisztító kezelhető környezetében és a város más mélyen fekvő területein zajlik a kezelés a kora reggeli órákban. Pótnapot kedre hirdettek meg. A védekezés során felhasznált készítmény az emberekre és a melegvérű állatokra ártalmatlan, közölte a Nyír VV. Tovább bővül Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózata, a Toplus programnak köszönhetően. Két helyszínen várhatók fejlesztések, tudatta a Városháza sajtóosztálya. Nyíregyháza és Nagyszállás között kétirányú kerékpárutat alakítanak ki. Nyíregyháza Csárda utca Kállói út kereszteződése és Nagyszállás Arató utca között. Ezzel összefüggésben Nyíregyháza tanya irányába új kerékpáros átvezetést is kialakítanak. Ehhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is megtörténik. A másik beruházás a Kosbor utcát érinti. Itt a meglévő gyalog és kerékpárúton a körforgalomnál nem megoldott a kerékpárosok biztonságos átvezetése. A tervezett fejlesztés ezt orvosolja majd. A beruházásoknak köszönhetően javulnak a biztonságos közlekedés feltételei, emellett a környezetbarát közlekedést is támogatja. A beruházás kivitelezési munkálatai tervezetten 2026. decemberében valósulnak meg. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék ezen a napon sem várható. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfő délutára 37-42 fokig forrósodik fel a levegő, és hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: és sokat a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Indul a dinnye szezon. Nemzetközi fórumon az egyetemisták és örökbe fogadták a Skanzen Tiszabecsi portáját. Kovács Rádai Andrea vagyok. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a szabadföldi magyar körög és sárga dinnye. Az időjárás kedvezett a növénynek, a tavaszi fagyok nem tettek nagy kárt az ültetvényekben. Idén nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét Magyarországon, legnagyobb területen Békésben. A szabolcsi és hajdubihari térségben 1245 hektára becsült termőterület. Sárga dinnye termesztéssel mintegy 500 hektáron foglalkoznak. A jelenlegi becslések szerint görögdinnyéből mintegy 160 ezer tonnás, sárga dinnyéből 16500 tonnás termés várható. Nemzetközi Turisztikai Tudományos Fórumon képviseltette magát a Nyíregyházi Egyetem. A 13. Erdélyi Magyar Vendéglátás és Turizmus Konferenciát Kolozsváron rendezték. Az eseményen a turisztikai innovációtól a diákturizmusig számos aktuális téma napirendre került. A Nyíregyházi Egyetem képviseletében Hanusz Árpád professzor emeritus a turisztikai innováció elméleti hátteréről, céljairól és hazai példáiról tartott előadást. Komáromi István az egyetem gyakorlóiskolájának igazgatója, kutatótanára pedig az ifjúsági és diákturizmus, valamint az aktív turizmus lehetőségeit mutatta be egy Erdélyt, Székelyföldet és erdővidéket érintő program tapasztalatain keresztül. A tudományos programot hagyományosan terepi szakmai látogatás is kísérte, tudatta az egyetem. Örökbe fogadta a Sóstói Múzeumfalu Tiszabecsi portáját a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Vásárhelyi Páltechnikum. Az iskola és a Józsa András Múzeum közötti együttműködési megállapodásnak keretében egy évre fogadták örökbe a portát. A diákok a múzeumfalu szakembereinek irányításával az épület gondozási és karbantartási munkálataiba is bekapcsolódnak, írja a nyíregyháza.hu. A megállapodás emellett lehetőséget teremt a közös szakmai és fejlesztési pályázatok megvalósítására, innovatív oktatási programok kidolgozására is. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék ezen a napon sem várható. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfő délutára 37-42 fokig forrósodik fel a levegő, és hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fokozódik a kánikula, emelik a riasztást. Biztosított a nyári gyermekétkeztetés, és szervák kölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. Kovács Rádai Andrea vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban. Ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beaték emlékeztetett, mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek 4 napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezeti élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A MÁV csoport tájékoztatása szerint vízosztással segítik nagyobb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon az utazókat. Nyíregyházán emellett párakapukat is működtetnek a vasútállomáson. A városunkban a Kossuth téren is enyhítik a hőséget a párakapuk. Biztosított a rászoruló gyerekek nyári étkezése. Nyíregyházán csaknem 500 gyermek kaphat egyszeri meleg ételt a szünidő ideje alatt. A térítésmentes ebéd a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek jár. Eddig több mint 300-an igénybe is vették. A jogosultak hétköznaponként lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg az ételt, írja a város honlapja. Szerválkölykök születtek a nyíregyházi állatparkban. A kicsik jelenleg 4 hetesek és mindhárman egészségesen fejlődnek. Az alomban 2 hím és 1 nőstény kölyök található. Testsúlyuk jelenleg 800-900 gram között mozog, tudatta az állatpark. Az első állatorvosi vizsgálatra is sor került már. A kölykök itt megkapták egyedi azonosítójukat, valamint vakcinájukat és féreghajtókezelésben is részesültek. Bár a szerván jelenleg nem tartozik a legsúlyosabban veszélyeztetett fajok közé, élőhelyeinek folyamatos csökkenése, a mezőgazdasági terjeszkedés és az ember-állat konfliktusok hosszú távon veszélyeztetik a vadon élő populációk stabilitását. Híreink végén a várható időjárásról. Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 36-41 fokot mérhetünk. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést. Sokfelé lesz trópusi az éjszaka, azaz 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék ezen a napon sem várható. A déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfő délutára 37-42 fokig forrósodik fel a levegő, és hajnalban is csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: hazai.
1: Há, mint hazai.
0: A Best FM-en.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájön,

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Mindig változott a zenéfonok, feldobja a napomat.
1: Jaj, imádom egész nap benneteket, hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni. Az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letörje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. De imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Get free of the bag and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési világomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.